Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos asszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Bóna Szabolcs tárcavezető elismerte az asszályt Viszmajor eseményként, így a termelőknek már nem kell külön igazolást csatolniuk a szárazságról. Bizonyos támogatási feltételek elmaradása esetén külön bejelentésre sincs szükség, azonban ez nem jelent általános felmentést minden kötelezettség alól. Mentesülnek a gazdák például a túllegeltetés tilalma, a pásztorló és a szakaszos legeltetés, valamint a gyep területek bizonyos hasznosítási szabályai alól. A tárca hangsúlyozza, a Viszmajor eljárás nem helyettesíti a mezőgazdasági káresemény bejelentését. Az asszálykárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük legkésőbb szeptember 30-ig, írja az MTI. Biztosított a Paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Képviselőtestületi ülés tart ma délután 2 órától Paksváros önkormányzata, a Városháza nagytermében. A képviselők sűrű napirendelé néznek, tárgyalják többek között a város idei költségvetésének első félévi végrehajtását, dönthetnek egy napelemes és akkumulátoros energiatároló rendszer megvalósításához szükséges külterületi ingatlan hasznosításról, valamint a CT beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Emellett napirenden szerepel a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, a Pollák és Szedres utcai tömbelső felújításának ügye, valamint a rendőrség túlszolgálatát segítő önkormányzati támogatás is. Az ülés zárt részében a Paksváros díszpolgára és a Pro Urbe emlékérem kitüntetések adományozásáról dönt majd a testület. Őszi kulturális pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára Paksváros önkormányzata. A Humánpolitikai Bizottság olyan paksi székhelyű alapítványok és egyesületek jelentkezését várja, amelyek kulturális események megvalósítását vagy a város értékeinek, hagyományainak megőrzését és ápolását tűzték ki célul. A támogatási kérelmeket személyesen lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási osztályán. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 21-e hétfő déli 12 óra. A részletes felhívás és a letölthető adatlapok a paks.hu weboldalon érhetők el.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SL férfi kosárlabda csapatát Ivica Skelin vezeti az idei nyártól. Az 52 éves horvát szakember személyében tapasztalt edző érkezett az atomvárosba. Vezetőedzőként 2005-ben mutatkozott be a KK Split együttesénél, és az elmúlt években különböző országokban dolgozott, többek között Belgiumban és Hollandiában, itt aratt a legnagyobb sikereit. Több trófeát is nyert, és Hollandia és Belgium év edzője díjat is átvehette. A 2017-18-as szezonban a horvát válogatott vezetőedzője volt. Ivica Skelin legutóbb Lengyelországban a Légia Varsó és a Czarny Slupsk csapatait irányította.
2: Horvát válogatottnak lehettem a szövetségkapitánya, majd szintén a horvát válogatottal, hogy az olimpián is szerepeltek, ugye másodedzőként voltam jelen. Hollandiában és Belgiumban a bajnokságot is sikerült nyernem, kupát is, Lengyelországban a playoffba kerültünk. Volt mindenhol valami, amit én sikernek könyvelek el a karrierem során. Ami a mi játékunkat fogja jellemezni ebben a szezonban, az az, hogy rengeteget fogunk futni, próbálunk minél több tranzíciós kosarat szerezni. Mindemellett sok kosarat és sok pontot várok a csapattól, tehát szeretném azt, hogy sok pontos meccseket tudnánk játszani, és persze védekezésben is és támadásban is a keménységet és a gyorsaságot fogom elvárni, úgyhogy összességében talán ez fogja a játékunkat jellemezni. Ugye talán az úgymond különleges ebben a csapatban, hogy nagyon sokan ismerik egymást és összeszoktak már ugye az előző szezonokból. Kémia az úgy gondolom, hogy megvan. Igazából így egy-egy játékos nem is tudnék kiemelni, hogy ki milyen esetleg vezérszerepet kaphatna ugye a pályán. Ez majd úgyis idővel fog eldőlni, hogy ahogy a bajnokság elkezdődik és mi is ritmusba jövünk és még jobban összeszokik a gárda.
1: Az NB1-es kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét. Az ASE hazai pályán kezd, a Pécsi Univerzitás együttesét fogadja majd a Gesztenyés úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
2: Augusztusban 85 milliárd forinttal több mint 12.470 milliárd forintra nőtt a névértékes lakossági állampapírállomány, közölte az államadósságkezelő központ. A lakossági állomány több mint 40%-át, mintegy 5.135 milliárd forintot a fix magyar állampapír tesz ki, amelyet a prémium és a bónusz magyar állampapír követ a sorban. Az AKK közleménye szerint az állomány alakulása megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek. Az adósságkezelő a kamatkiadások csökkentése érdekében 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott, magasabb kamatozású papírokat, az év végéig pedig további visszavásárlásokat terveznek. Ezzel párhuzamosan az AKK felfüggesztette a tavaly áprilisban bevezetett állampapírcsere programot, írja az MTI.
1: Biztosított a Paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Négy helyszínen, összesen 23 hektáron küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Tolnavár megyében kedden, közölte a katasztrófavédelem. A hivatásos önkormányzati és önkéntes egységek összehangolt munkájára Fürgeden, Hőgyészen, Szálkán és Németkér külterületén is szükség volt. Hőgyészen a nehéz terepviszonyok miatt a lángok egy présháztető szerkezetét is elérték, de személysérülés sehol sem történt. A beavatkozásokban a tűzoltók mellett erőgépek, rendőrök és a közműszolgáltatók is segítettek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a tartós szárazság miatt a kiszáradt növényzet már egyetlen apró szikrától is könnyen meggyulladhat. Idén Tolnavár megyében már közel 200 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tüzekhez, amelyek során csak nem 200 hektárnyi terület égett le. Ittasan és engedély nélkül motorozott Medinán egy férfi, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök szeptember 7-én délután 3:47 körül igazoltattak egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit Medinán. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 32 éves férfi vezetési jogosultsága szünetel, és az utánképzést nem végezte el, a jármű vezetéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik. A szonda is pozitív értéket jelzett, ezért a hitelesített légalkoholmérőt a helyszínen fújották meg a sofőrrel. A mért eredmény alapján ittas vezetés miatt büntető eljárás indul ellene. Az engedély nélküli vezetés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás keretében előállították, majd őrizetbe vették a férfit.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: műsora. Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek szeptember 10-én csütörtökön. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Egyelőre az Útinform információi szerint szerencsére balesetről nem tudok beszámolni az utakon, viszont van néhány útépítés, ami természetesen útba fog esni, hogyha itt a Vétel körzetbe jöttök, mentek, például az M6-os autópályán, 6-os úton, és az 51-es, illetve az 52-es főúton is. Ezekről majd részletesen a későbbiekben, a lényeg az, hogy óvatosan vezessetek, és mindig figyeljetek az előttetek lévő akadályokra, hogy semmi baj ne történjen. Aztán a másik dolog, amit mindenképpen elmondanék, hogy 19 fokot mutat jelenleg a stúdió hőmérő. Ez azt jelenti, hogy nagyon kellemes őszi reggelünk van. Egyáltalán nincs egyébként hideg, de azért egy kis kardigán az most még reggel szerintem kelleni fog, illetve mivel most megérkezett a hideg front, ezért valószínűleg, hogy most már délután is jó, ha nálatok lesz, de majd erről mindjárt részletesebben beszélek. Viszont arra felhívnám a figyelmeteket, hogy a paks.hu-ra, ha fölmentek, akkor megjelent a Humán Politikai Bizottság őszi kulturális célú pályázata. Erre civil szervezetek pályázhatnak, és szeptember második fele, mindjárt mondom is, ha rákattintok, akkor meg tudom mondani nektek, hogy mi a beadási határidő. Emlékeim szerint szeptember 21, hétfő 12 óra, és igen, valóban. Tehát szeptember 21-éig lehet pályázni a Paksi Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságához, különböző civil szervezeteknek kulturális alkotások, események létrehozására és a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzésére, ápolására, illetve fejlesztésére. Na, azt mondják, hogy akkor nézzük, hogy milyen idő lesz ma reggel, mert illetve nem csak ma reggel, hanem úgy egyáltalán. Ugye, amint mondtam, most jelenleg 19 fokot mutat a stúdió hőmérő, véget ért a szeptemberi kánikula. Egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz ma részünk, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor és néhol zivatar. Sok felé lesz élénk az északnyugati szél, hajnalban 17, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Na hát, hogyha 23 fok lesz a maximum, akkor tényleg el fog kelni az a kis kabát. Holnap pedig pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sok felé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Úristen, adná az ég, hogy tényleg jelentősebb mennyiség essen. Szerintem ezzel nagyon sokan így vagyunk, ezután a nagyon hosszú, nagyon száraz nyár után. Sok felé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, és holnap kora reggel 10 és 18 fok között alakulnak a maximum hőmérsékletek, napközben pedig 16 és 27 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk. És akkor nézzük, hogy kik lesznek ma reggel a vendégeim, mert hogy ma is nagyon jó kis témákat hozok nektek. Egyrésztről majd 7 óra után Rudolf Péterrel történt beszélgetésemből hallhattok egy részletet, ugyanis a Richter Egészségváros fővédnökeként járt múlt héten itt Pakson, és hát mint rajongó ott voltam, jelen voltam, és kérdeztem is természetesen. Aztán 7 óra 30 után, tehát 7:30 után Madura Tündével, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetőjével beszélgetek, ugyanis szeptember 18 és 19-én lesz a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztivál itt a túlparton, a Duna túlpartján, és nagyon jó programokkal, több színpadon, több helyszínen várnak majd benneteket az érsekkertben. Aztán 8 órára érkezik majd hozzám dr. Kovács Antal és Tóth Márton, akikkel az atomfutásról és a Richter egészségvárosról, egészségmegőrzésről és az egészséggel kapcsolatos vízióikról fogunk beszélgetni. 8:30-re pedig Juhász István kétszeres világbajnok Kenus érkezik hozzám, akivel a poznáni világbajnokságról fogunk beszélgetni elsősorban, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, és nem csak a témák miatt, hanem bizony, ha már a Facebook oldalunkat esetleg megnyitottátok, akkor láthatjátok, hogy elindult egy játékunk, amely a világbajnoki Kenu 4-esről szól, és 4 napig fogunk játszani ebből kifolyólag, és bizony a világbajnoki Kenu 4-es kapcsán teszünk fel kérdéseket. Ma például majd nem sokára elmondom, hogy milyen kérdést tettünk fel, és keressük rá a jó választ, de egyelőre most előjáróban csak ennyi. Egyébként zenei és kulturális érdekességeket is hozok nektek, meg természetesen lesz programajánló is a reggel folyamán, szóval érdemes lesz velem tartani. Tartsatok is velem, kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Maradjatok velem és ébredjetek velem. A mikrofonnál egészen fél 10-ig Harmad Gabit hallgatok.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 18 perc van, szeptember 10-e, odakint 19,5 fokot mutat a stúdió hőmérő, és bizony a mai napon a Nikolettek és a Hunorok ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk, szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is, aki velünk tart már ezen a korai órán, annak szép napot, jó ébredezést, iszogassátok a reggeli kis kávétokat, teátokat, ki mit szeret, és ha már úton vagytok, akkor pedig vezessetek óvatosan, továbbra sincsen semmi különösebb történés az utakon, de azért mindig legyetek résen. És akkor, ahogy ezt ígértem, megkezdjük a játékunkat, hiszen a mai reggelen elindult egy játék, és ez nem másról szól, mint a világbajnok kenu négyesről, egészen pontosan a kétszeres világbajnok kenu négyesről. És egy nagyon jó kis nyeremény ütheti a markotokat, hogyha játszotok, mert hogy 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt lehet nyerni a Nike Bolt Paks jóvoltából, úgyhogy érdemes lesz velünk játszani. Nézzük is akkor, hogy mi a mai nap kérdése.
2: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: Mielőtt elmondom a kérdést, azért gyorsan elevenítsük fel, hogy kik is ülnek abban a bizonyos kenu négyesben, ami ezúttal Poznánban is világbajnok lett 500 méteren. Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel mindannyian kiváló kenusok, de a mai napon csak egyikőjük lehet a jó válasz, és pedig a kérdésünk a következő. Ki adja a ritmust a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? A válasz lehetőség Kollár Kristóf, vagy B válasz lehetőség Hajdú Jonatán. Annyit segítek, hogy ilyenkor azt érdemes megnézni, hogy ki ül elől a hajóban, hiszen hozzáigazodik az összes többi versenyző, tehát ő adja a ritmust a hajónak, úgyhogy nézzétek, megkeressetek rá az interneten, ha nem tudjátok fejből, hogy ki ül elől, és akit elől látok, az lesz a jó megoldás, és még annyit segítek azért, azok kedvéért, akik esetleg a Facebook oldalunkat is látják, hiszen ott is ki van rakva, és ott kommenteljetek, arra kérünk benneteket, hogy ott is kommenteljetek. Szóval mindig annak a képe van kint, akit keresünk, tehát a helyes választhoz elég megnézni a Facebook oldalunkat, és ha nem is tudjátok azt, hogy egyébként hogy áll fel a hajó, akkor is tudni fogjátok a helyes választ, ha felismeritek azt az egy személyt, akit most mi kirakunk és keresünk. Szóval a lényeg, ha tudjátok a helyes választ, akkor küldjétek meg nekünk a 0629411001-es telefonszámra, vagy pedig a Paks FM Facebook oldalán. Kommenteljetek oda az erről szóló poszt alá, és majd hétfőn délelőtt, illetve reggel 9 óra után fogjuk kisorsolni azt a szerencsés nyertest, aki a Nike Bolt Paks jóvoltából 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt nyer.
2: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: Ez volt a fantasztikus világbajnok kenus játékunk első napja, remélem sokan tudjátok a helyes választ, és nagyon sokan bekerültök majd abba a kalapba, amiből bizony hétfőn 9 óra után kisorsoljuk azt a szerencsés nyertest, aki a 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt megnyeri a Nike Bolt Paks jóvoltából. Most egy kis zene következik, a zene után, illetve a zenék után Robi majd hozza nektek a híreket, én pedig a hírek után a programajánlóval térek vissza.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő.
1: Mozduljunk együtt a városért. Szeptember 12-én szombaton, az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újraindulhatnak a háromoldalú orosz-amerikai ukrán tárgyalások az ukrajnai konfliktus rendezéséről, amelyek helyszíne ismét Abu Dhabi lehet, közölte az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov hangsúlyozta, a találkozók lehetőségéről már egyeztettek az amerikai féllel, konkrét rendezési útiterv azonban egyelőre nem létezik. Az elnöki tanácsadó emlékeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump keddi telefonbeszélgetése az amerikai közvetítők korábbi moszkvai és kijevi egyeztetéseinek folytatása volt. Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő szerdán megerősítette a találkozók újraindításáról szóló megállapodást és rámutatott, hogy bár konkrét úti terv még nincsen, Oroszország nyitott a párbeszédre. Peszkov hozzátette, Vlagyimir Putyin és Donald Trump személyes találkozójára is van esély az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, írja az MTI.
3: Biztosított a Paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszint emelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
4: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik cím az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, ami céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
3: A szüret és a borkészítés időszakában újra kiemelt veszélyt jelent a mustgáz, amelyre közös sajtótájékoztatón és gyakorlaton hívta fel a figyelmet Várdombon a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a szekszárdi borvidéki tanács. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erjedéskor keletkező széndioxid szintelen szaktalan és a levegőnél nehezebb, így a rosszul szellőző pincékben könnyen életveszélyes oxigénhiányt okozhat. Hangsúlyozták, a tragédiák megelőzéséhez elengedhetetlen a pincék rendszeres átszellőztetése és a gázérzékelők használata. Hozzátették, ha valaki mégis rosszul lenne a pincében, védőfelszerelés nélkül semmiképp sem menjünk utána, ha nem, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 6 óra 38 perckor folytassuk akkor a program ajánlóval, ahogy ezt ígértem, és már a hétvégét előre spoilereztem, hogy nagyon jó programok lesznek, de azért a hétvégéig még van pontosan 2 nap, és például a mai napon Kalocsán egy jó kis jazz koncert vár benneteket, Special Zone címmel Lakatos Ágnes zenél majd zenekarával, a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében 17 órától, úgyhogy a jazzzene szerelmeseinek Kalocsán a helye a mai napon. Holnap után pedig szeptember 12-én igazi program dömping lesz, Kalocsán többek között mesedélelőttel indul, a Csavargó Kisautó című mesét fogják majd elmondani ott a piciknek a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban délelőtt 10 órakor, és 12-én lesz a Bárka, illetve 11-12-én lesz a Bárka Fesztivál is Tolnán. Ugye szeptember 11-én pénteken indul a Bárka Fesztivál, itt például fellép a Laguna Majore Tánc és Sport Egyesület, a Szólam Zenekar, Edo, és 21 órakor pedig a pénteki nap sztárvendége Méringer lesz. Szeptember 12-én szombaton halfőző versennyel indul a fesztivál napja, és 16 órától délután jönnek majd a jó kis zenekarok, Kerámia, Extreme Bike Show is lesz, Bringa Suli, a The Rock Wave is fellép, illetve a nap sztárvendége, ez esetben a Lord zenekar lesz szintén 21 órától. Szeptember 12-én lesz a Gerjeni szüreti nap is, aki esetleg szereti az ilyen szüreti nap falunapokat, annak is nagyon jó programot kínál most Gerjen község, amelynek majd a polgármesterével holnap Levi fog beszélgetni, úgyhogy Romhányi Károlyt bekapcsoljuk, biztos, hogy már nagyon nagy javában zajlanak az előkészületek. Illetve akkor szeptember 12-én szombaton lesz egy fotókiállítás megnyitó is, méghozzá Szekszárdon, egészen konkrétan a Művészetek Házában 15 órától, időbe zárva címmel Móser Zoltán fotókiállítását lehet megtekinteni. Na és akkor a szeptember 12-e két nagy programja, tudjátok, Pakson egyrészt atomfutás lesz, ha még nem neveztetek, lehet nevezni, csak föl kell menni a nevezés oldalára, az atomfutás nevezési oldalára, és ott simán be tudjátok regisztrálni magatokat. A másik pedig ugyanitt az ASE sporttelepnél lesz a Richter egészségváros, amivel tudjátok, hogy nem csak az egészségetekért tehettek ezúttal, hanem igazából a Paksi Gyógyászati Központnak is gyűjthettek egy csomó pénzt, amit fejlesztésekre fordítanak, többek között altatógépet és szemészeti OCT készüléket fognak beszerezni belőle, de hogyha több 10 millió forintot összegyűjtünk, akkor még egyéb más dolgokat is be tudnak majd szerezni, úgyhogy érdemes lenne kimenni mindenkinek. A sétával kezdődik, 9 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központtól az ASE sporttelepig, és utána pedig szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon, előadásokon tudtok részt venni. Ha múlt héten részt vettetek a Rudolf Péterrel történő beszélgetésen, amiről hamarosan hozok majd nektek egy kis bemutatót, vagy egy kis ízelítőt, hogy mi történt ott, mikről beszélgettünk, akkor pedig hozzátok magatokkal azt a kártyát, amit ott kaptatok, mert ha azt leadjátok, akkor 500 forintot kap az intézmény ezután a kártya után, és egyébként a séta 1500 forintot ér, a tanácsadások és a többi. Megint 500 forintokat. Minden, ami részt vesztek, az rengeteg pénzt jelent. És arról nem beszélve, hogyha esetleg nem tudtok kijönni a rendezvényre, de azért próbáljátok meg megoldani, mégis, hogyha nem tudtok kijönni, vagy nem paksiak vagytok, de szeretnétek segíteni, mert hogy egyébként Paksra jártok a Paksi Gyógyászati Központba szakellátásra, akkor annyi a dolgotok, hogy az Egészségváros Facebook oldalát bekövetitek, és amikor megosztanak a Paksi rendezvényről valamilyen tartalmat, akkor azt lájkoljátok,

0: fel a paksfm.hu/programajánló menüpontot, és egészen decemberig számos település programját megtalálhatjátok. Paks, Szekszárd, Kalocsa, Tolna, Simontornya, Bölcske, Gerjen, mindenki várt titeket tök jó programokkal, és ezt a paksfm.hu/programajánló menüpontban mindig meg is találjátok.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő.
1: 6 óra 48 perc van, folytatódik az élesztő, és a szeptember 3-án filmvetítéssel egybekötött közönség találkozó volt a Csengely Dénes Kulturális Központban, a Richter Egészségváros Paksi állomásának előfutáraként, ahogy ezt már említettem nektek, az eseményen a Richter Gedeon életét bemutató Nem tűntem el című dokumentum.

0: dokumentumfilmet tekinthették meg az érdeklődők, majd a film főszerepét alakító Rudolf Péter Kossuth és Jászai Mari díjas színésszel, színházigazgatóval, a Richter Egészségváros fővédnökével, Csapó Ágnes, a Kulturális Központ igazgató helyettese beszélgetett, és ezt követően a közönségnek is lehetősége volt kérdéseket feltenni, és ilyen kötetlen formában beszélgetni a filmről, illetve annak központi figurájáról, Richter Gedeonról. Jó magam is ott voltam ezen a beszélgetésen, mint Rudolf Péter nagy rajongója, úgyhogy ezúttal a közönség soraiból kérdeztem a színészt, többek között arról, hogy hogyan látta az általa alakított karaktert a munkája és a magánélete között kirajzolódó kettősség tekintetében, és arról a kérdésről is kérdeztem, hogy számára a saját életére nézve mi volt a főszereplő életének legnagyobb tanulsága. A következő percekben Rudolf Pétert hallhatjátok.
1: Nyilván ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy aki ennyire szerelmes a munkájának, mennyire közvetlen vegyértéke marad a közvetlen környezetére. Tehát nyilván ez is nagyon tanulságos, ez nagyon sok olyan történet van, hogy valaki kifelé, a kifelét most a saját teritorián kívüli világra nagyobb erővel tud koncentrálni, és hibázik, vagy valamiféle hiányérzete lehet. De egy ilyen nagy ember gyerekének lenni is nyomasztó lehet. Tehát ezek nagyon, nagyon különös dolgok, hogy lehet ezt jól csinálni. Hát nyilván ezzel harcolunk mindannyian, nem kell hozzá nagy embernek lenni, hogy illeszted a saját ambícióidat, hogyan tudod bizonyos esetekben kordában tartani, de ha meg nagyon sokszor kordában tartod, akkor meg most már ellépek a filmtől, inkább csak hangosan morfondírozom a feltett kérdés kapcsán, hogy az is egy sérülés, ha valakinek lemond róla. Hát az előző században inkább nagy női történetek vannak, hogy valaki, aki intellektuálisan, képességben egy óriási karriert futott volna, de választja a családot, a társadalomnak, ez az elvárása, stb. És ez is oda is az első kérdések egyike volt, hogy kellett tudni nemet mondani. Ez oda-vissza mindenfélnek nagyon nehéz, aki egy minél megszállottabb a szakmáját illetően. Valaki annál komplikáltabb ebbe, vagy bevonni a családot. Ha bevonja, hogy együtt legyenek, együtt csinálják, akkor létrejön a fura hierarchia, hogy én és az apám a vezetőm, túl akarom szárnyalni, ez egy normális elvárás, de közben az ő árnyékában vagyok. Hát ezek, még egyszer mondom, elrugaszkodtam a filmtől.
2: Semmi gond, és a saját életére nézve, mi volt a legnagyobb tanulsága ennek a történetnek?
1: Az, hogy most megint a megszállottság szót használom, hogy a megszállottságnak azért nagyon fontos eleme kell, hogy legyen, hogy higgy az ösztöneidnek. Tehát ne a mások véleménye vezessen. Azt meg kell hallgatni, de alapvetően tudj menni a magad útján. Én nagyon sok minden, de tényleg egy szerencsés futás vagyok, tehát elkezdenék nyomfogni, az kínos lenne. Egy díj után, amit egy kicsit meghatottam, hallgattam magamtól meghatódva. De nagyon, nem is, hogy azokat az irányokat vettem mindig az életem, amiket akkor vettem volna, ha ugyanolyan erős vezérfonál lett volna benne, mint Richter Gedeonban. És az, hogy elmertem vállalni, vagy belefogtam a pályázatba a Vígszínháznál, az ennek a felismerése volt egyébként. Hogy meg kell mernem lépni, tehát nem egy helyes oldalvágásra nem tűnhetek el egy ilyen helyzet elől, nem menekülhetek el.
0: Rudolf Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színészt és színházigazgatót hallhattátok, aki a Richter Egészségváros fővédnöke és múlt csütörtökön járt itt Pakson, a Richter Gedeon életét bemutató dokumentumjátékfilm vetítését követően egy közönség találkozón. Nagyon sok jó dolgot mondott egyébként Rudolf Péter, úgyhogy nagyon-nagyon sajnálhatja, aki esetleg nem volt ott, viszont ha legközelebb Paksra érkezik, akkor mindenképpen menjetek el, hiszen nagyon-nagyon értelmes, nagyon jó gondolatokkal megáldott emberről beszélünk, és hát természetesen a munkájában, a hivatásában pedig egy zseni, úgyhogy igazán inspiráló személyiség látogatott el Paksra a múlt héten, és az pedig külön öröm, hogy a Richter egészségvárost népszerűsítette ezáltal, hiszen ez egy nagyon-nagyon jó program, ami szeptember 12-én az ASE sporttelepen kerül megrendezésre, és azt már mondtam, hogy ha részt vesztek a 9 órakor induló sétán, ami a Csengedines Kulturális Központtól fog indulni majd az ASE sporttelepig, akkor például a Paksi Gyógyászati Központ 1500 forint értékű támogatást kap, még azon felül a 3,5 millió forinton felül, amit a Richter Gedeon Enyerti egyébként felajánlott az intézménynek, és minden egyes szűrővizsgálaton részvételt, előadáson, tanácsadáson részvétel pont ugyanígy 500-500-500 forintokkal növeli ezt a támogatást, mint ahogy a séta 1500 forinttal, és ezen kívül, hogyha nem tudnátok eljönni, vagy távolabb laktok Pakstól, de mégis a Paksi Gyógyászati Központba jártok, hogyha betegek vagytok szakrendelésre, akkor bizony úgy is tudjátok segíteni ezt az ügyet, hogy megosztjátok az Egészségváros Facebook oldalára felkerülő Paksi posztokat, meglájkoljátok, megkommentelitek is, és minden egyes like, minden egyes komment és minden egyes megosztás bizony plusz 500-500 forinttal növeli az adomány értékét. A Paksi Gyógyászati Központ pedig nagyon szeretne beszerezni egy altatógépet és egy szemészeti OCT készüléket, ami utóbbi egy ilyen diagnosztikai eszköz. Úgyhogy fogjunk össze, és gyűjtsük össze ezt a pénzt.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos asszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Bóna Szabolcs tárcavezető elismerte az asszályt Viszmajor eseményként, így a termelőknek már nem kell külön igazolást csatolniuk a szárazságról. Bizonyos támogatási feltételek elmaradása esetén külön bejelentésre sincs szükség, azonban ez nem jelent általános felmentést minden kötelezettség alól. Mentesülnek a gazdák például a túllegeltetés tilalma, a pásztorló és a szakaszos legeltetés, valamint a gyep területek bizonyos hasznosítási szabályai alól. A tárca hangsúlyozza, a Viszmajor eljárás nem helyettesíti a mezőgazdasági káresemény bejelentését, az aszálykárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük legkésőbb szeptember 30-ig, írja az MTI. Képviselőtestületi ülés tart ma délután 2 órától Paksváros önkormányzata a Városháza nagytermében. A képviselők sűrű napirendelén néznek, tárgyalják többek között a város idei költségvetésének első félévi végrehajtását, dönthetnek egy napelemes és akkumulátoros energiatároló rendszer megvalósításához szükséges külterületi ingatlan hasznosításról, valamint a CT beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Emellett napirenden szerepel a Burza Hungarika felsőoktatás ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, a Pollák és Szedres utcai tömbelső felújításának ügye, valamint a rendőrség túlszolgálatát segítő önkormányzati támogatás is. Az ülés zárt részében a Paksváros díszpolgára és a Pro Urbe emlékérem kitüntetések adományozásáról dönt majd a testület. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
3: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt 2 könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit célterképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
2: A szüret és a borkészítés időszakában újra kiemelt veszélyt jelent a mustgáz, amelyre közös sajtótájékoztatón és gyakorlaton hívta fel a figyelmet Várdombon a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a szekszárdi borvidéki tanács. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erjedéskor keletkező széndioxid szintelen szaktalan és a levegőnél nehezebb, így a rosszul szellőző pincékben könnyen életveszélyes oxigén hiányt okozhat. Hangsúlyozták, a tragédiák megelőzéséhez elengedhetetlen a pincék rendszeres átszellőztetése és a gázérzékelők használata. Hozzátették, ha valaki mégis rosszul lenne a pincében, védőfelszerelés nélkül semmiképp sem menjünk utána, hanem azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Millás FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.
1: A Blink 182 All the Small Things után következzen egy kis időjárás. Nézzük, milyen időre számíthatunk a mai napon. Egyébként 7 óra 7 perc van, odakint 19,5 fokot mutat a stúdió hőmérő. És ahogy azt mondtam ma már reggel, de azok kedvéért, akik nem tartottak velem reggel 6 óra óta, mert még esetleg aludtak, azok kedvéért mondom, hogy a mai napon ugye egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk, de csak helyenként alakulhat ki eső zápor, néhol zivatar, sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, hajnalban 17, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet, úgyhogy egy ilyen igazi, kellemes őszi időben lesz részünk, nem lesz nagyon meleg, de még annyira nagyon hideg sem. Egy kis kardigánt azt szerintem nyugodtan tegyetek be, ha még nem indultatok el, mert szerintem kelleni fog az egész nap folyamán, de ha valaki kevésbé fázós, akkor természetesen kardigen nélkül is megteszi. Na, ez lesz tehát a mai nap, a holnapi nap viszont a hőmérséklet az egy kicsit magasabb lehet, akár 27 fok is lehet a hőmérséklet, viszont holnap kiadósabb esőre is van kilátás. Én csak annyit mondok, hogy reméljük, hogy ez így is lesz, az se baj, hogyha 4 napig esik. Na jó, azért valahogy próbáljon meg úgy esni, hogy szombaton, amikor a szenzációs, fantasztikus Richter egészségváros érkezik ide a városba, illetve az atomfutás is lesz, akkor kiméljen meg minket, de holnap még eshet, péntek az még rendben van. Na, hát meglátjuk, hogy a kívánság műsorra hogyan reagál az időjárás, mindegy, a lényeg, hogy ha éppen úton vagytok, akkor vezessetek óvatosan az utakon, egyelőre, ha ránézek az útinform információira, hogy mi a helyzet, szerencsére a vételkörzetben nem látok semmiféle balesetet, és az útépítések közül, amit fontosnak tartani, kiemelni, az az M6-os autópályán, ugye új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es kilométernél lévő Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, a leálló sávot és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított, tehát ha valaki Pécs felé tart, akkor erre az építésre számoljon. A 6-os főúton Dunaújváros térségében a 75-ös és a 76-os kilométer között fenntartási munka miatt 10 óra és dél között mindkét oldalon útszűkületre és jelzőrös irányításra készüljetek, és az 51-es főúton Érsekcsanád közelében a 153-as és a 154-es kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, 8 órától 15 óráig a félútpályát lezárják, az 52-es főúton Kecskemét térségében pedig a 10-es kilométernél új csomópontot építenek. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat itt is, és most látom, hogy az 56-os főúton Bátaszék és Dunaszekcsők között a 17-es és a 32-es kilométer között fakivágás miatt félpályás lezárás lesz érvényben. Úgyhogy aki esetleg arra tart itt a vételkörzetben, az erre számítson, de minden esetre vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és másokra is, tudjátok, az a lényeg, hogy mindenki hazaérjen, és akkor szeptember 10-e van, továbbra is Nikolett és Hunor nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, ha van ilyen nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni. Most egy kis zenével folytatjuk, Anne and Barbies következik, Hagy király katonát 2022-ből, ez szól itt a Paks FM élesztőben, és utána pedig hozom majd a játékot ismét.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: Akkor folytassuk a játékkal, mert hogy világbajnok játékunk van folyamatban, ami ma kezdődött, és 4 napon keresztül teszteljük a tudásotokat a kétszeres világbajnok kenu négyesről, amelynek tagja az ASE két versenyző, Kollár Kristóf és Juhász István is. Minden nap felteszünk egy-egy kérdést, ami a kenu négyesre vonatkozik, és aki tudja a helyes választ, az a Paks FM Facebook oldalán az erről szóló poszt alá kommentelje oda, vagy pedig írja meg nekünk a 0629411001-es telefonszámra, és hétfőn 9 óra után az élesztőben fogjuk kisorsolni azt a szerencsés nyertest, aki bizony a Nike Bolt Paks jóvoltából felajánlott 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt meg fogja nyerni. Ehhez pedig a mai napon a következő kérdésre keresük a választ, és ahogy nézem a Facebook oldalunkat, rengeteg jó választ küldtetek már. Ki adja a ritmust a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? Ez itt a kérdés, a választ lehetőség. Kollár Kristóf, avagy B. Hajdú Jonatán. Aki tudja a helyes választ, az írja meg nekünk a 0629411001-es telefonszámra, vagy a Paks FM Facebook oldalára menjen fel, és ott kommentelje oda a játékról szóló poszt alá, és ezt követően be fog kerülni, a helyes választ adja meg a kalapba, és 9 óra után hétfőn ki fogjuk sorsolni, úgyhogy legyetek ti a szerencsések, de ami legfontosabb, hogy legyetek képbe ezzel a kiváló kenu négyessel, akik még akár a későbbiekben ennél nagyobb eredményeket is elérhetnek, akár egy olimpiai bajnoki címet. Reméljük, hogy így lesz. Egyébként a mai napon érkezik hozzám Juhász István, mert hogy a Poznánból már hazaértek, azóta már egy újabb versenyen is voltak, és most Pistivel fogok majd beszélgetni 8:30 után. Egyelőre ennyi volt a játékunk. Írjatok nekünk, játszatok és nyerjetek. Most pedig akkor folytassuk zenével.
1: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Eddig is volt vagyonvisszaszerzési egység egy tulajdonképpen a rendőrségnek, most lett egy vagyonvisszaszerzési hivatal, itt megkettőztük a szerepeket, mert hogy még mondta, hogy más szervezetek is, intézmények is ebbe a vagyonvisszaszerzésbe részt vettek eddig is. Tehát, hogy tulajdonképpen most ez megint mi? Egy ilyen színház, amiben eljátsszuk azt, hogy valamit csinálunk, de valójában csak burjánzik tovább az intézményrendszer, és majd senki nem tudja, hogy kinek mi a hatásköre és mi a feladata, vagy ez tényleg hatékonyabb lehet egy ilyentől a rendszer, te hogy látod?
2: Szerintem megint kultúra kérdése, amiről beszéltünk, tehát lehet jobb is, és lehet, tehát nyilván a szándék.
1: Hány éves vagy?
2: Ugye? Hát de miért jól mondta, ez tényleg ettől függ. Hát a kulturáltsági szintünk, hát látszik, hogy hol tart az ország, ez alapján nem biztos, hogy jó sok jóval kecsegtet, de valahol el kéne kezdenünk felkapaszkodni, a megfelelő embereket a megfelelő pozícióra megtalálni, és akkor talán változik az országban sok minden.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlásra.

0: vonalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Augusztusban 85 milliárd forinttal több mint 12.470 milliárd forintra nőtt a névértékes lakossági állampapírállomány, közölte az államadósságkezelő központ. A lakossági állomány több mint 40%-át, mintegy 5.135 milliárd forintot a fix magyar állampapír tesz ki, amelyet a prémium és a bónusz magyar állampapír követ a sorban. Az AKK közleménye szerint az állomány alakulása megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek. Az adósságkezelő a kamatkiadások csökkentése érdekében 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott, magasabb kamatozású papírokat, az év végéig pedig további visszavásárlásokat terveznek. Ezzel párhuzamosan az LKK felfüggesztette a tavaly áprilisban bevezetett állampapírcsere programot, írja az MTI. Az amerikai erők egy hét alatt 10 iráni tartályhajót semmisítettek meg, közölte a Közel-Keletért felelős amerikai középső parancsnokság. A CENTCOM tájékoztatása szerint a teherhajók ahhoz az árnyékhálózathoz tartoztak, amely pénzzel látja el az iráni forradalmi gárdát. A parancsnokság megerősítette azt is, hogy Irán az elmúlt két napban kétszer is ballisztikus rakétákat lőtt ki amerikai hadihajókra, valamint jordániai amerikai támaszpontok ellen is indított csapásokat. Az amerikai katonai vezetés tagadta, hogy bármelyik hajójuk találatot kapott volna, a támadásokat elhárították és személyi sérülés sem történt. Jordániai közlés szerint a területük ellen irányuló rakétákat a légvédelem megsemmisítette, írja az MTI.
4: Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Őszi kulturális pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára Paksváros önkormányzata. A Humánpolitikai Bizottság olyan paksi székhelyű alapítványok és egyesületek jelentkezését várja, amelyek kulturális események megvalósítását vagy a város értékeinek, hagyományainak megőrzését és ápolását tűzték ki célul. A támogatási kérelmeket személyesen lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási osztályán. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 21-e hétfő déli 12 óra. A részletes felhívás és a letölthető adatlapok a paks.hu weboldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az élesztőt a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztivállal folytatjuk, amire szeptember 18-án és 19-én kerül majd sor Kalocsán az Érsekkertben, és itt van már velem a vonalban Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát nagyon izgalmasnak ígérkezik az idei programja a fesztiválotoknak, úgyhogy erről lesz ma szó. Kérlek, akkor kezdjük is azzal, hogy 18-án milyen programokkal várjátok majd az érdeklődőket.
2: Az idei évben is számtalan programmal és eseménnyel készülünk ezen a kétnapos fesztiválunkon, és hát ugye, ahogy te is említetted, pénteken fogja kezdetét venni szeptember 18-án, méghozzá 5 órakor lesz az első programelemünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki a munkából még be tud majd csatlakozni, meg az iskolából, óvodából kényelmesen oda fognak érni majd az első programunkra, ami nem más lesz, mint egy akusztikus koncert, Jimmy és Nika jó voltából, mert hogy a Gasztró udvar színpadán fog kezdődni maga a rendezvényünk, ott fogja kezdetét venni, és ugye, mint ahogy említettem, Jimmy és Nika fogja egy akusztikus formációval szórakoztatni a megjelenteket, amit pedig egy rendkívül izgalmas abba show fog követni a Super Troopers együttesnek a tolmácsolásában, és ugyanezen a helyszínen fogja majd este zárni az egész programot a Retro Leon zenekar, de hát előtte ugye, mint látható volt már a plakátjainkon, ugye több helyszínen zajlik az esemény, tehát hogy ugye a Gasztro színpad műsorait mondtam most el, de hát ne feledkezzünk meg az Anda 30 színpadról, ahol pénteken ugye a fő fellépőnk a Zenevonat szuper produkciónak lesz a koncertje, akik kiegészülnek ugye az LGT sztárjaival, úgyhogy 9 órakor ezzel a nagyszabású koncerttel fogjuk igazán megalapozni szerintem a hangulatot, és lesz még egy helyszínünk, mert hogy ugye az előbb említettem, hogy több helyszínen fog zajlani ugye a rendezvény. A Gasztró udvarnak a színpadán levő programokat ugye mondtam, Jimmy és Nikát, Super Troopers, illetőleg a Retro Leon zenekarét. Az előbb említettem ugye az Anda 30 színpadon a szupervonat, a Zenevonat szuperkoncertjét, és hát van nekünk ugye egy harmadik színpadunk is, ez a házasságkötő pavilonban lesz, ahol a Weekend Freak Show fogja szórakoztatni az elektronikus zenekedvelőit, úgyhogy szerintem a pénteki napon egy nagyon tartalmas délutáni esti programnak nézünk elébe, úgyhogy szerintem nagyon megalapozzuk majd a hangulatot itt a szombati nap tekintetében.
1: Hát az egészen biztos, mert most, amit elmondtál, tehát ebből már választani is nehéz lenne, és hogyha még egy picit visszatérve itt a Gasztró udvarhoz, Jimmy és Nikához, itt Veres Mónikáról beszélünk, tehát az isteni tehetséges Veres Mónikáról? Jól gondolom.
2: Nem, de szintén isteni tehetséges fiatal hölgyről beszélünk, akinek van némi nemű kalocsai kötődése is. Őket már több soron hallhatta a kalocsai és környékbeli közönség, úgyhogy ő nem Veres Mónika egyébként, de egy nagyon tehetséges helyi fiatal, vagy környékbeli kötődésű fiatal hölgyről van szó egyébként.
1: Jó, azért ez fontos, hogy tisztáztuk, mert hogy nehogy valaki csalódás érjen esetleg, amiatt, hogy nem Veres Mónikával találkozik, de szintén nagyon tehetséges hölgyel akkor ezek szerint. Oké. A Retro Leon zenekarról például mit kell tudni?
2: Én gondolom, majd Retro Leon zenekar fogja ugye itt zárni az esti koncerteket, tehát ő fog a buli hangulatról gondoskodni. A Retro Leon zenekar repertoáriában egyébként szerintem picit a név is már úgy elárul valamit, tehát hogy egy nagyon széles zenei repertoárral, élő zenével fogják szórakoztatni a közönséget. Rengeteg retro dallam fog felcsendülni, tehát úgy gondolom, hogy az idősebb és azért a fiatalabb korosztály is azért eléggé táplálkozik ezekből a zenékből, úgyhogy szerintem majd őket is fogja ezt szórakoztatni, úgyhogy alapvetően ezzel az élő zenei kicsit retro hangulatú formációval fogjuk majd zárni ezt a pénteki napot.
1: Nagyon jól hangzik, nagyon jól hangzik, ezt biztos vagyok benne, hogy jól is fogják érezni magukat azok, akik kilátogatnak hozzátok, de ugye ez csak az első nap volt, ahogy azt említetted, igazából ezzel megalapozzátok a másnapi hangulatot is, és akkor másnap mi mindenre lehet számítani ezen a több helyszínen?
2: A szombati nap lesz, ugye, ahogy szoktuk mondani, a fő napja a rendezvénynek, és itt még kibővülnek a rendezvény helyszínek, tehát, hogy még több helyszínen fog zajlani maga a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál, mert hogy a Paprika Pódium is be fog csatlakozni ehhez az eseményhez, és kicsit így ki is emelném ezt a helyszínt, mert hogy ez a helyszín fog ugye helyet adni a Kalocsa Aranya főzőversenyére, aminek fontos tudnivalója, hogy egyébként még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívüli jó hangulatú eseményről van szó, ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis nem tudom, elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel is

0: mert hogy Martin ugye a mentes séf, versenye, valami ilyesmi, lehet, hogy most kicsit összekevertem ugye magát az elnevezését a főzőversenynek, de hogy itt egy nagyon szép helyezéssel és kategóriában végzett, úgyhogy Martin majd egészséges formában és mentes formában fogja bemutatni nekünk, hogy hogyan is lehet felhasználni a kalocsai fűszerpaplikát, és itt a fortélyok ellesésén kívül még ugye lehet kóstolni is, tehát itt tényleg mindenkit arra biztatok, hogy itt a délelőtt folyamán tartsanak velünk, és hát nem más, mint egy igazi gasztrocelep fogja egyébként levezényelni itt a délelőtt folyamán ezeket a bemutatókat, mert hogy Bürgés Tamás lesz az, aki majd koordinálja, illetőleg kérdezi majd itt a séfeket és a mestereket, illetőleg a főzőversenyen résztvevőket, hogy mégis milyen házi fortélyokkal, illetőleg gasztronómiai fortélyokkal készültek. Úgyhogy szerintem itt délelőtt, szombat délelőtt folyamán a Paprika Pódium tényleg igazi, különleges csemegékkel fog majd készülni. De hát ugye nincs megállás, mert mint említettem, ugye rengeteg helyszínen fog zajlani az esemény, és a gasztró udvar színpada az, ahol zenei formációk fogják szórakoztatni egész nap közben, kicsiket és nagyokat egyaránt, mert hogy szombat délelőtt azért több fellépő fogja a kicsiket is szórakoztatni. Azt hiszem, hogy nem nagyon kell a kisgyerekes családoknak, illetőleg a gyerkőcöknek bemutatni kalapjakabot. Ő lesz az, aki majd szórakoztatni fogja a kicsiket a délelőtt folyamán, illetőleg tradicionális műsorelemként a kalocsai fúvózzenekar az, aki igazi ébresztőt fog adni ennek az egész eseménynek, és felrázza itt a hangulatot, illetőleg a látogatókat. Majd pedig a délután folyamán akusztikus formációk fognak igazán részt venni itt ezen a gasztro színpadon, mert hogy itt lesz velünk Németh Edina és Zigi, az AB Akusztik, a Take Two formáció, a másnap szerda kalocsai illetőségű formáció is bemutatkozik a zenei palettán, illetőleg országosan ismert szerintem sokak számára a Zsülens gitárformáció, akik elektronikus zenei formában testesítik meg a mai, illetőleg a régi slágerek, úgyhogy nagyon különleges produkcióval készülnek a fiúk, és ezen a helyszínen fogunk zárni majd, ahol DJ von Krausz fogja majd talpalávalót húzni egészen hajnalig. De mindemellett ugye még mindig nincs megállás, mert hogy említettem, hogy ugye még több színpadunk van, és az Anda 30 színpadon, ami igazán a fő helyszíne lehet a nagy koncerteknek és a nagyszabású produkcióknak. Ott a délután folyamán várjuk a látogatókat, mert hogy egy órától kezdődnek majd a táncos bemutatók, ahol részt vesz a G-Flow Dance School, illetőleg nagyszabású folklorgálával készülünk, helyi, környékbeli és testvértelepülési néptánc csoportok is megmutatják tudásukat, illetőleg gyönyörű viseletüket, meg népzenei dallamukat. Ez pedig egy különleges bemutató fogja követni. Rignák Tündének lesz a Buy Me Spicy divat bemutatója, megtekinthető a folklor gálánk után. Ezt követően pedig majd ismét a zenéi lesz a főszerep, mert hogy a szerelemvonat produkció Damien Tribute zenekar fog minket szórakoztatni, és hát az este legnagyobb fellépője, amit szerint rengetegen várnak, az pedig az Airi Mafia lesz, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk már, hogy tényleg birtokba vegyék az Anda 30 színpadot, és azt hiszem, hogy ezt a koncertet megkoronázza majd a tűzi játék, ami már nagyon rég volt, és úgy gondolom, hogy tényleg ennek az eseménynek az egyik koronája lesz majd. De emellett még a házasságkötő pavilonban ugyanúgy a Weekend Freak Show-nak a DJ, illetőleg zenei szolgáltatói, az elektronikus zene kedvelőinek a talpalávalót fogja húzni egészen hajnalig, úgyhogy még erre a helyszíne is szerintem nagyon érdemes lesz ellátogatni.
1: Elképesztő sokoldalú, sokszínű lesz ez a rendezvény. Ugye a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztiválról beszélgetünk Madura Tündével továbbra is, ezt azok kedvéért mondom el, akik esetleg már itt közben kapcsolták be a Paks FM-et. Szeptember 18-án és 19-én lesz a Kalocsai Érsekkertben, és akkor, ahogy Tündétől hallhattátok, több helyszínen, több színpadon zajlanak majd az események. És akkor egy picit beszéljünk még itt a fesztivál mellett a színház évadotokról is, hiszen már azt is tudjátok, hogy milyen darabok érkeznek a Kalocsai Színházba, és természetesen a bérletértékesítés is megkezdődött.
0: Igen, ez a szeptember, ez szerintem nagyon izgalmas hónap minden művelődési központ életében. Ugye nekünk azért, mert ugye a kiemelt nagy rendezvényünk, a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál is ebben a hónapban van, illetőleg, hogy a Kalocsai Színház is ekkor nyitja meg újra ajtaját itt az őszi szezonban.

0: nagyon-nagyon készültünk, mert hogy jubileumi évadunk van, ugye 20 éves fennállását ünnepli maga a Kalocsai Színház, úgyhogy igazán különleges dolgokkal és meglepetésekkel készültünk a meglévő és újonnan, bízunk benne, hogy újonnan csatlakozó színház látogatóinknak, úgyhogy tényleg nagy izgalommal várjuk a kezdetét ennek a színházi évadnak, ami nem máskor, mint ugye szeptemberben veszi kezdetét, ahol az első előadásunk ugye Becsei H. Miklós és a Cube produkciója lesz, Ázott hajában hét halott bogár ragyog, tehát maga a cím is szerintem már az előadás címe egy olyan magával ragadó, hogy szerintem sokak figyelmét felkelti. Úgyhogy szeptemberben ezzel az előadással fogunk indítani, amit majd októberben követ a Delta produkció Love Shake, az élet összeráz kétszemélyes előadás a Rezes Judit és Szabó Győző tolmácsolásában. Igazán izgalmas előadás, ez is úgy gondolom zenés, tehát mindenki számára szerintem megkapó előadás lehet. Ezt pedig a Veresegy Színház Acél Magnóliák bemutatója fogja követni novemberben, és az évadot pedig, az őszi évadot a Bánfalvi Stúdió Nicsak Kilakik itt komédiájával fogjuk zárni, úgyhogy alapvetően négy előadással készülünk ebben az őszi évadban, négy nagyon különböző előadással, hogy tényleg mindenki meg tudja találni a maga kedvének való produkciót, és amit még esetleg érdemes tudni, hogy a bérletvásárlási időszakunk lezárult, viszont a jegyek pont a héten nyíltak meg, tehát mind internetes felületeinken, mind pedig helyszínen nálunk itt a művelődési központban megvásárolhatók a nyitott szabad jegyek az előadásra. Nem sok van, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy minél hamarabb váltsa meg a jegyét az előadásra arra, amelyik tetszik neki, mert hála az égnek gyorsan fogynak a jegyek, úgyhogy bízom benne, hogy senki nem fog lemaradni, úgyhogy minél hamarabb vásárolják meg, arra tudok mindenkit biztatni.
1: Hát és mi pedig akkor azt kívánjuk nektek, hogy tényleg teltházasak legyenek ezek az előadások is, és természetesen a Paprika Fesztivál is akkor teljen nagyon jó hangulatban, és legyen nagyon nagy sikere. Nagyon szépen köszönöm, Tünde, hogy itt voltál velünk, és akkor további szép napot és sok sikert kívánok nektek.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem, és várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel rendezvényünkre, illetőleg a színházi évadra. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
1: Hello! Madura Tündével, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ vezetőjével beszélgettem a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztiválról, illetve a Kalocsai Színházi Évadról. Most pedig zenével folytatjuk.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Hello!
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
1: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást én nem bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újraindulhatnak a háromoldalú orosz-amerikai ukrán tárgyalások az ukrajnai konfliktus rendezéséről, amelyek helyszíne ismét Abu Dhabi lehet, közölte az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov hangsúlyozta, a találkozók lehetőségéről már egyeztettek az amerikai féllel, konkrét rendezési úti terv azonban egyelőre nem létezik. Az elnöki tanácsadó emlékeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump keddi telefonbeszélgetése az amerikai közvetítők korábbi moszkvai és kijevi egyeztetéseinek folytatása volt. Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő szerdán megerősítette a találkozók újraindításáról szóló megállapodást és rámutatott, hogy bár konkrét úti terv még nincsen, Oroszország nyitott a párbeszédre. Peszkov hozzátette, Vlagyimir Putyin és Donald Trump személyes találkozójára is van esély az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, írja az MTI.
7: Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: Az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatát Ivica Skelin vezeti az idei nyártól. Az 52 éves horvát szakember személyében tapasztalt edző érkezett az atomvárosba. Vezetőedzőként 2005-ben mutatkozott be a KK Split együttesénél, és az elmúlt években különböző országokban dolgozott, többek között Belgiumban és Hollandiában, itt aratta legnagyobb sikereit. Több trófeát is nyert, és Hollandia és Belgium év edzője díjat is átvehette. A 2017-18-as szezonban a horvát válogatott vezető edzője volt. Ivica Skelin legutóbb Lengyelországban a Légia Varsó és a Czarni Slupsk csapatait irányította.
0: A horvát válogatottnak lehettem a szövetségkapitánya, majd szintén a horvát válogatott, hogy az olimpián is szerepeltek, ugye másodedzőként voltam jelen. Hollandiába és Belgiumba a bajnokságot is sikerült nyernem, kupát is, Lengyelországba a playoffba kerültünk. Volt mindenhol valami, amit én sikernek könyvelek el a karrierem során. Ami a mi játékunkat fogja jellemezni ebben a szezonban, az az, hogy rengeteget fogunk futni, próbálunk minél több tranzíciós kosarat szerezni. Mindemellett sok kosarat és sok pontot várok a csapattól, tehát szeretném azt, hogyha sok pontos meccseket tudnánk játszani, és persze védekezésben is és támadásban is a keménységet és a gyorsaságot fogom elvárni, úgyhogy összességében talán ez fogja a játékunkat jellemezni. Ugye talán az a úgymond különleges ebben a csapatban, hogy nagyon sokan ismerik egymást és összeszoktak már ugye az előző szezonokból. A kémia az úgy gondolom, hogy megvan. Igazából így egy-egy játékos nem is tudnék kiemelni, hogy ki milyen esetleg vezérszerepet kaphatna ugye a pályán. Ez majd úgyis idővel fog eldőlni, hogy ahogy a bajnokság elkezdődik és mi is ritmusba jövünk és még jobban összeszokik a gárda.
7: Az NB1-es kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét. Az ASE hazai pályán kezd, a Pécsi Universitas együttesét fogadja majd a Gesztenyés úton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítés.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, 8 óra 8 perc van, és bizony szeptember 12-én egy napon rendezik meg Pakson az a 14. alkalommal az atomfutást, és első alkalommal érkezik a városba a Richter Egészségváros. A két dolog szervesen összekapcsolódik, hiszen az egészségért sokat tehetünk a sporttal, akár a futással is. Két vendégemmel, dr. Kovács Antallal és Tóth Mártonnal, többek között erről is fogunk beszélgetni. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Reggelt!
1: Ugye mindketten a paksi atomerőmű dolgozói vagytok, és egyben a élsportolók is voltatok, hát ennek kapcsán felmerül bennem a kérdés, hogy mit jelent számotokra az egészség?
3: Az egészség az a minőségi életnek az alapja.
1: Oké, és ez hogyan jelenik meg a ti életetekben?
3: Hát nekem a mindennapjaim része a sport. Egy az, hogy ugye én gyerekekkel foglalkozom, fiatal felnőttekkel foglalkozom, tehát őket próbálom a sportra rávenni, és nem csak próbálom rávenni szavakkal, hanem mutatom is, hogy én is minden nap mozgok. Elmegyek futni, elmegyek biciklizni velük, erősítek, ergózok. Tehát ha egy-egy nap kimarad, akkor az nekem nem regeneráció, hanem egy hiányos nap, mert igényem van a mozgásra. És szerencsére ez úgy alakult ki, hogy engem a szüleim, amikor 8 éves koromban elkezdtek úszni, járatni, utána iskolában voltak ilyen sportfoglalkozások, és akkor végül is kikötöttem a kajakkenu vízitelepen, és a mindennapjaim részévé vált egyébként a víz is, meg a mozgás is. És én azért is mondom azt, hogy érdemes gyerekkorban elkezdeni sportolni, mert nem feltétlenül kell ilyen sportolóvá válni a gyerkőcnek, vagy a fiatalnak, de a sport az egy olyan alapot ad az egész élethez, amivel bátran neki lehet menni. És pont múltkor beszélgettem egy szülővel, hogy mit adott a kajakkenu. A kajakkenu, ez csak az egyik sport, ami most a legközelebb áll hozzám, az azt adta, ami a mai világban, a Messenger, a TikTok világában már egyre inkább kikopóban van, tehát az, hogy a munkában való hit, a kitartás, a monotónia tűrés és a közösség ereje. Uh-huh. Ezt meg tudja adni minden sportág, és ez adja az alapot az egészséges élethez szerintem.
1: Uh-huh. Anti, a te életedben mit jelent az egészség, az egészséges életmód, és nálad ez hogy jelenik?
2: Hát nekem ebben viszonylag kevés tudatosság van, egyszerűen szeretek mozogni. Annyi szabályokat hoztam az életembe, hogy amikor szeretem a cukros üdítőket például, de amikor nem edzek, aznap nem iszom ilyet. És akkor így, ugye nem tudok annyit edzeni, mint amennyit fénykoromban, meg amennyit szeretnék, de tudom, még tartom a versenysúlyomat. És az én életemben ez körülbelül így van meg, én is ugyanúgy rendszeresen edzem. Amiben van szerencsém hatással egy kicsit a környezetre, ez az ASE, és itt hasonló gondolkodású csapat van szerencsére az ASE-ban. Közösen érleltük egymást, ebbe beletartozik a Marci is, hogy nálunk ugye van olimpikon, világbajnok, saját nevelésből ott vagyunk a legjobb sportügyeseteknél, és ezzel párhuzamosan van kb. 1300 amatőr versenyzőnk, aki szabad idő eltöltése miatt jár. Nálunk a gyerekek akár a kenu, kajakkenu, judó, kosár, foci, nem elvárás, hogy élsportoló legyen, az az elvárás, hogy jöjjön és szeressen edzeni. És aztán ebből lesz az élsport is, ha meg nem, akkor utána nagyon egy egészséges ember is. Azt látjuk, hogy aki gyerekkorban megszereti ezt a mozgást, és nem az van, hogy akkor kezd el mozogni, amikor rossz lesz majd 30-40 éves korában a vérképe, és akkor vagy mondják, hogy baj van, és kezdjen el mozogni. Az egy kicsit izzadságszagúbb, és nehezebb elkezdeni. Annak, akinek az élete része, annak, mint ahogy a Marcinak, vagy nekünk nem volt nehéz, igazából abba se hagytuk soha a sportot, csak egy darabig az volt, hogy voltak vele céljaink, hogy nagy versenyzők legyünk, utána meg az, hogy csak egy jó nap legyen.
1: Ugye az MVM bocsánat, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója vagy, és én kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy van-e víziója a társaságnak itt az egészség vonatkozásában, és bármilyen módon próbáljátok-e ösztönözni az embereket arra, hogy egészséges életmódot élnek, tudatosak, egészségtudatosak legyenek. Gondolkodtok ilyenben?
2: Hát jó helyen kapirgász, nemrég alakult tavasszal az atomerőn belül egy egészségmunkacsoport, Marci is a tagja, pont azért, mert azt látjuk, hogy erre nagyon nagy igény lenne, és egy picit romlott az atomerőmű közösségének általános egészségügyi szintje. És ezt létrehoztunk egy munkacsoportot, igyekszünk segíteni a megelőzésben, a foglalkozás egészségügyet úgy megerősíteni, hogy a diagnózis minél szélesebb körül legyen, a szűrővizsgálatokkal, az egyebekkel, és egy ilyen betegutat szeretnénk kialakítani, ami, hogyha baj van, akkor leghamarabb legyen segítség. És ebben a munkacsoportban egyébként a Etelka is, tehát a városi, mi is a neve?
1: Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója,
2: a vezetője. Igen. Is benne van, tehát vannak külsősök, és amikor beszélgettünk, hogy mit szeretnénk elérni, akkor hasonló szempontrendszert láttunk, és ez a például ez a egészségnap, amit most az atomfutással együtt tudunk tartani, ez pontosan azt a filozófiát, meg azt az együttgondolkodást mutatja reményeim szerint, amit a város meg az atomerő ebben képvisel.
1: Marci most említette, Anti, hogy te is ebbe a munkacsoportba benne vagy. Arról lehet pár dolgot mondani, hogy ez milyen módon fog működni ez a munkacsoport? Már kialakult, hogy hogyan fogtok majd tenni itt az egészség érdekében a vállalatnál, illetve a városban?
3: Igen, ugye, amit Anti is említett, hogy a gyógyászati központ is benne van, a Medicare is benne van, illetve az atomerőműben a foglalkoztatás egészségügy is benne van. Ez már többször összeültünk, és végül is ennek alapján, egy ottani tavaszi beszélgetés alapján jutottunk oda, hogy szeptember 12-én az atomfutásra hozzuk ide, vagy segítsünk idehozni a Richter egészségvárost. Ezek az ilyen látványosabb dolgok. Egyébként megy a munka, az olyan fajta munka, hogy az egészségdiagnosztika az minél szélesebb körben kiterjedjen, ugye már egy sima szűrővizsgálatnál az atomerőműben, illetve megadjuk azt a beteg utat, amire esetleg korábban nem volt példa. A prevencióval kapcsolatban is fogunk adni, és már adtunk is egyes segítséget, tehát megcsináltuk nyár elején a vízi nyílt napot, ahova egyébként, ami nagyon népszerű volt, sokan szálltak vízre, és ott is azt mutattuk meg, hogy egy nagyon egyszerű módon ki lehet kapcsolódni, sportolva lehet kikapcsolódni, és ilyeneket majd még szeretnénk csinálni. Majd szeretnénk heti szinten videókat feltenni az intranetre, ahol különböző irodában könnyen végezhető izzadság nélküli mozgásformákat fogunk bemutatni, ami egy kicsit a tartást javítja, ami egy kicsit a közérzetet javítja. Tehát ilyen elképzeléseink vannak.
1: Hú, ez tök jó egyébként, amit mondasz, bár abban vannak kétségeim, és kíváncsi vagyok Antinak a véleményre ezzel kapcsolatban, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy egy vállalatvezetés az ilyeneket támogassa, mert szerintem még valahol mindig Magyarországon az van a fejekben, nem, hogy így jaj, hát munkahelyen ilyet, hogy valami mozgás, meg egy kis, nem tudom én, 10 percre becsukod a szemed, és akkor relaxálsz egyet, szóval, hogy azért ez nem általános, ebben ilyen értelemben előjár akkor az atomerőmű.
2: Nem egyszerű, azért mi egy konzervatív közösség vagyunk, de ahhoz, hogy amit az előbb mondtam, hogy a városnak is vonzónak kell lenni ilyen dolgokban, az atomerőműnek is ugyanígy. Tehát mondjuk egy bizonyos értelemben rivális, egy Bosch Budapesten, aki nagyon sok embert elvisz a műszaki egyetemről, ott napközben el lehet menni pingpongozni, ha éppen úgy akar valaki, mert tudják, hogy majd a feladatát úgy is megoldja. Mondjuk mi még itt nem tartunk, de az, hogy az atomerőmű minden ilyen kezdeményezést, és ott a cégvezetés részéről maximálisan megvan a támogatás, hogy mindenféle ilyen mozgást támogassanak. Amiben mi próbálunk és ebben Marci is egy nagyon jó partner, olyan dolgokat próbálunk, hogy ne azért kezdjen mozogni, mert, ahogy az előbb is mondtam, mert baj van, hanem egy picit ilyen élmény alapú megelőzést. Mert ha valaki jól érzi magát egy evezésen, mondjuk egy sárkányhajón, vagy jól észrevesz, hogy amikor csinál egy ilyen 5 perces nyaktornát, amit bemutattunk, és utána jobban megy a meló, és jól is érzi magát, akkor ezt fogja csinálni. Az atomerőmű, vagy bármilyen munkáltató részéről, pedig ez ott indokolható meg, hogy nekünk egészséges emberek kellenek. Nyilván, aki egészséges, sokkal jobban tud dolgozni, kevesebb a táppénz. Korábban voltak ilyen tanulmányok, ami arról szólt, hogy mennyit számít, ha egy picivel többet tesz az ember szabadidős sportba, ez lényegesen kevesebb táppénzt fog jelenteni. Tehát igazából a sportba befektetett összeg, ez mondjuk az atomerőmű részéről az, hogy megteremtse ennek a lehetőségét, olyan előadókat hívjon, adjon lehetőséget, összetervezünk egy egészségnapot az erőműbe is, ezután bőven visszahozza az árát. Egy blokkügyeletes kiképzésre, nem tudom, 100 millió forintos nagyságrend. Nagyon nem mindegy, hogy ő meddig tud dolgozni, és hogyan érzi magát. És nekünk az időműdő hosszabbítás miatt minőségi kollégákra van szükség, és én azt is, tehát az én víziómban benne van az, hogyha olyan munkakörülményeket és feltételeket tudunk mutatni, akkor a nyugdíjkorhatár elérése után nem a nyugdíjas kollégának kell vinni mondjuk a zászlót napi 8 órába, de 2 nyugdíjas kollega egy státuszon hatalmas tudást és segítséget tud adni nekünk is, meg neki is az életminősége sokáig lehet jó, nyilván mellette érdemes mozogni.
1: Így van, az abszolút így van. Tehát a társaságnak is valahol érdeke az, hogy az emberek jól érezzék magukat, és egyébként, ha már itt tartunk, akkor a fiatalabb generáció, meg kifejezetten én úgy látom, hogy ők nagyon igénylik azt, hogy a munkahely az olyan legyen, ahol elvégzed a munkádat, de azon kívül, hát hogy mondjam, van egyfajta szabadságod, és tehát hogy arra törekszik a cég maga is, hogy jól érezd magad a munkahelyeden, és úgy bánik veled, hogy tényleg érted, van a cég is egy picit, nem csak te a cégért. Marci, te ugye utánpótlás edzőként is dolgozol. Te mennyire látod például a fiatal korosztályban az egészségtudatosságra az igényt? Mert most Anti említette, hogy a Paksi atomerőműben ott van igény egy kicsit a tudatosabb egészséghez való hozzáállásra.
3: Tulajdonképpen most formálódik a gyerekeknek ugye az az igénye az egészségtudatosság felé, mert szerintem azért kevés az olyan gyerek, aki azt mondja, hogy én egészségtudatos leszek, ez ugye szülőtől jön. Tehát itt valamilyen szinten a szülőknek, illetve nekünk utánpótlás edzőknek van feladatunk, hogy megmutassuk nekik azt, hogy egyébként ez egy minőségi életet fogsz tudni élni. És egyébként az atomerőműben lévő mozgás, illetve az, hogy ott a kollégák jobban érezzék magukat, ez nekik is jó, illetve a közösségnek a kisugárzásuk miatt egy sokkal jobb élményt fog nyújtani a bent lévő időszak, mert ha azt nézzük, egy ember a munkahelyén 8 órát tölt, az ébren töltött óráinak a fele. Tehát ahogy te érzed magad a munkahelyeden, olyan lesz az életed. Ha rosszul érzed magad bent, akkor ez nem egy jó élet. És ahhoz, hogy jól érezd magad, ehhez viszont szerintem a mozgás is hozzátartozik.
1: Abszolút, abszolút. Anti, miért tartod fontosnak egyébként, hogy 2 ilyen rendezvény mellé is odaálljatok? Mert hogy ha jól tudom, akkor nagyon buzdítjátok ti is a Paksi atomerőmű dolgozóit arra, hogy az egészségváros rendezvényén is, és az atomfutáson is részt vegyenek.
2: Szerencsére az atomfutás az egy mozgalom lett Pakson, tehát nagyon sokan most már generációk nőttek föl úgy, hogy a apuka, gyerek, már az első indulók még 1 éves korukban indultak, aztán most már nagyobb távokat csinálnak. Tehát ez a része szerencsére Pakson látszik. Az elmúlt 10 évben bármikor kimész reggel 5-től este 11-ig, fogsz valamit futót látni, és ez a része ez nagyon jó. Én azt gondolom, hogy a mozgás és az ezzel kapcsolatos öröm élmény az egészségesebb embereket nevel. És nem azt mondom, hogy csak a mozgás, de a mozgás, hogy nézegetjük, hogy ki tud hosszú távon minőségi életet élni, és mondjuk látsz 95 éves embert is, aki látszik, hogy még hasznos, értelmes mindennapokat él, ott két dolgot lehet mindig beazonosítani. Egyik, hogy a mozgás egy nagyon fontos az életében, másik meg, hogy használja a fejét is. Tehát még csinál valamit, lehet, hogy nem esik, nehéz elindulni, de mind szellemileg, mind testileg ezt a részét jót teszi. És azt gondolom, hogy ma már a tudomány az látja azt, hogy ez a két dolog nagyon összefügg. Tehát minőségi életet csak a sporttal, vagy csak a szellemi tevékenységgel nem lehet, a kettő kombinálása. És én ezért mondom a fiataloknak, hogy végig tanulhatod az egész életet. Ha megmarad ez a tudás, szóval 90 éves korában is érdemes még új dolgokat tanulni, de most például a Ernie Ecclestone-t 95 évesen azért kapták el, mert volt egy puska, mert ő szeret még vadászni. De még vannak céljai, vannak feladatai, és ha ilyeneket látsz 90 éves kor körül, vagy fölötte, akkor a Béles György, nekem ilyen atyai jó barátom, aki a térrek legnagyobb specialistája, még mindig napi 8-9-et műt, de ő neki a sport része is ugyanúgy benne van az életében. Nyilván nem ér sport, de mozog is. Ezzel lehet kitolni nagyon sokáig a minőségi értelmes életet.
1: Így van, és ezek nagyon inspiráló példák egyébként, akiket éppen említettél. És ha jól emlékszem, tavaly talán 87 éves volt a legidősebb futó az atomfutáson, de az tuti, hogy 80 fölött volt már jóval.
2: 84 volt, akit én tudok, aki lefutott a 34-et, a Kenyeres Imre bácsi. Nagyon rossz a névem, Moriám, de őt megegyeztem.
1: Igen, 84 elképesztő, és hogy tényleg végigfutott, ráadásul még az idő is, ami alatt lefutotta, az elképesztő volt, úgyhogy fú, ez nagyon-nagyon inspiráló, az biztos. Marci, még az atomfutásról azért egy picit beszéljünk. Milyen új híreket tudsz nekünk mondani, ami esetleg így most tegnap, nem tudom, valamikor itt a napokban merült fel, és még esetleg nem beszéltünk róla.
3: Ugye az útvonalak felfestése az már eléggé látszó a városban, tehát azok a kis nyilak, azok az atomfutás miatt vannak az úttesteken, ki vannak téve a táblák is, az útvonal az egy kicsit módosul, azért is, hogy egy kicsit más részét mutassuk meg Paksnak, mert egyébként ott felmegyünk a Szőlőhegyekben, nagyon szép kilátást tárul elénk, illetve a fenékküszöb építése miatt az teherautók útvonala az eddigi útvonalba beleesett, úgyhogy ott is egy kicsit módosítottunk. Iránfutóink lesznek. A leggyorsabb az 5 perc 30 másodperces átlaggal fog futni, a leglassabb pedig, és a legutolsó iránfutónk az 7.30-as, és fél percenként növekszik ugye ez a táv. Gyerektávok lesznek, sok gyerkőcöt várunk. Mi az, ami még esetleg ilyen újdonsága? Tavalyhoz képest más lesz a póló. Eddig pamut póló volt az előző kettő évben. Most direkt egy ilyen teljes grafikás futópólót szereztünk be, mind az atomfutásra, mind a brutálatomra. Le is teszteltem, nagyon jó. Épül a pálya.
2: És lehet helyszíni nevezést még, ami
3: a helyszíni nevezés lehet. Épül a pálya a honvédség segítségével, tehát nagyon sokat segítenek a katonák ennek a megvalósításában, illetve majd a bontásában is, és várunk mindenkit. Az időjárás is szerencsére éjszaka esett egy kis eső, a port azt elverte, 22-23 fok lesz, tehát ideális futóidő lesz, illetve ideális idő lesz arra, hogy mindenki kijöjjön, és egy-egy mérés megcsináljon a Richter egészségvárosban is. Ez egymás mellett lesz a kettő rendezvény, tehát könnyen átjárható, és mindenkit arra ösztönzök, hogy legalább egy kicsit nézzen ki.
1: Így van, és ha már Richter egészségvárost így említetted, akkor azt is mondjuk el azok kedvéért, akik nem hallgattak minket eddig, hogy 3,5 millió forintot a Richter Gedeon NRT felajánlott a Paksi Gyógyászati Központnak támogatásként, de minden egyes szűrővizsgálaton részvétel, előadáson részvétel és minden egyes tanácsadáson részvétel plusz 500 forintot jelent az intézménynek, tehát akár több 10 millió forintot is össze tudunk gyűjteni, hogyha itt most összefog a város, és ez egy nagyon jó dolog lenne, ha Kiskunhalasnak a 63 millió forintját valahogy meg tudnánk közelíteni, mert azért az nem semmi, hogy...
2: A részvétele fontos, meg hogy mi nyerjünk. Ja, csak azért gyorsan mondom, hogy igazából minden terület kértem Etelk által egy kis tájékoztatót. Lesz kardiológia sátor, gasztroenterológia, személyzeti, bőgyógyászati, tüdőgyógyászati, belgyógyászati, tehát minden olyan dolog, ami, ahol szűrők vizsgálatokat, gyors dolgokat meg lehet csinálni, és egyébként az atomerőben is erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. De körülnéztünk a kollégáknál, és mi ilyen kis rövid oktató filmeket fogunk csinálni, mert több olyan kollégánk van, aki ezzel a szűréssel tudta hát megnyerni az életét.
1: Na, hát akkor buzdítjuk a Paks FM hallgatóit arra, hogy menjenek ki, fussanak
2: is. Gyertek, fussatok, szűrjetek, hallgassatok, nézzetek mindent.
1: Így van, ez a lényeg. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és akkor szombaton találkozunk, mert gondolom ti is kint lesztek.
2: Futunk.
1: Futtok. Ó, hát akkor.
2: Mi nyerjük a váltót.
1: Úristen, és a gyerekek is, Marci, nálad?
3: A gyerekek is valószínűleg igen? futnak, igen, de most nem fogok lefutni, mert hát két kilométert nem tudok melegíteni 21 kilométer előtt, tehát az azért sok.
1: Oké, nem baj, majd anya akkor fut velük.
3: Biztos.
1: Jól van. Akkor köszi, hogy itt voltatok. Dr. Kovács Antallal és Tóth Mártonnal beszélgettünk az atomfutás és a Richter egészségváros kapcsán. Most egy kis zene következik, és a zenék után pedig Juhász István fog csatlakozni hozzánk, kétszeres világbajnok Kenus, aki már itt van a stúdióban, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 39 perc van, folytatódik az élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba, hogy ezt az imént már ígértem nektek, Juhász István kétszeres világbajnok, Kenus az atomerőmű ESE versenyzője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát először is gratulálunk. Nagyon szép eredmény, amit Poznánban sikerült elérnetek. Ugye Koller Kristóffal, aki szintén az Atomerőmű Sportegyesületnek a versenyzője, és Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel ugye négyesben. Hát erről fogunk beszélgetni, kicsit kidumáljuk azt, hogy hogy éltétek meg ezt az egész világbajnokságot. Ugye tavaly még Milánóba úgy érkeztetek, hogy meglepetést okozott az, hogy ez a négyes, ez világbajnok lett, idén viszont már címvédőként álltatok rajthoz. Mennyiben volt más így rajthoz állni? Nagyobb volt a teher?
2: Egyébként nem mondanám, hogy nagyobb volt a teher. Idén ugye már indultunk Montrealban egy négyest. Ott a sikerült megnyernünk, de ott nem volt akkora mezőny, mint egy VB-n. Itt a VB-n most teljes mezőny volt. Előfutam is volt négyesben, ami nem szokványos egyébként. De a felkészülés során, az a két edzés, amit így készültünk együtt a négyessel, éreztük, hogy gyorsak vagyunk, és még akár gyorsabbak is, mint tavaly, szóval jó előjelekkel álltunk oda a rajthoz, de én nem mondanám, hogy nagy teher volt rajtunk. Szerintem minden négyen szerettük volna megnyerni, és ezt be is tudtuk bizonyítani, hogy jók az előjelek, és meg tudjuk csinálni éles körülmények között is azt, ami bennünk van.
1: Uh-huh. Hát elképesztő jól leveztetek. Egyébként, ha már itt említetted Montrealt, ahol valóban onnan két aranyéremmel tértetek haza Kristóffal, egyet ugye a C4-500, a másik pedig a C2-500-ban. Azt mondod, hogy a mezőny más volt, tehát itt a világbajnokságon erősebb a mezőny. Ez mitől függ, hogy ki melyik világversenyre megy ki?
2: Hát ugye Montreal az egy világkupa volt. Azt kell tudni, most van egy új kvótarendszer. Ez annyiból áll, hogy a 26-os és 27-es évben 8 versenyről lehet kvótapontokat gyűjteni. Az Európa-bajnokság és a világkupa az, ha jól tudom, 1,2 szorzóval megy, a VB pedig 1,5-össel, ami nyilván a VB-re szeretne odaállni mindenki, és oda küldi a legerősebb csapatát, de egyébként minden versenyre a legerősebb csapatát küldi, mert tényleg itt a 8 versenyből mindenki próbálja kimaxolni, amennyit tud. Hát Montrealban talán azért volt kisebb mezőny, mert oda az oroszokat nem engedték be. Uh-huh. És például a spanyolok is talán a gyengébbik egységüket küldték, de szerintem nagyjából az a két egység az ugyanolyan erős. Igazából jövőre is lesz két tengeren túli világkupa, az Japánban lesz. Nem tudom, majd oda is valószínűleg el fognak jönni, mert muszáj gyűjteni a pontokat, szóval...
1: Uh-huh. Ez az olimpiához kell, ugye? Ez a kvótarendszer, tehát az olimpiai
2: indulás. Igen, mert eddig úgy volt, hogy az olimpia előtti évben volt egy kvótaszerző VB, ott ha bejöttél a döntőben egy 8-ban, akkor megkaptad a kvótát, most pedig két évig kell folyamatosan minden versenyen jól menni ahhoz, hogy kapják kvótát.
1: Hoppá, azért ez akkor nem egyszerűsödött idézőjebben a helyzetetek.
2: Lett,
1: sokkal tartósabban kell tudni azt a teljesítményt hozni, de hát valahol a profizmusnak talán ez is az egyik ilyen, nem is tudom, jele, hogy valaki nem csak egyszer tud valamit, hanem többször és tartósan, nem?
2: Hát igen, meg talán ez annyiból jobb, hogyha azon a kvótaszerző világbajnokságon ott hibáztál, akkor lehet, hogy elúszott az olimpia is, mert nem kaptál kvótát. Itt talán nagyobb mozgástered van arra, hogy becsúszson egy-egy rosszabb verseny, de ez se feltétlen könnyen, mert tényleg minden versenyen a lehetőleg jobbat kell hozni, mert igen. Kevés pontokon múlik az egész kvóta, igen.
1: Aha, értem. A C4-es győzelem után mi volt az első gondolatod?
2: Hát ugye itt a világbajnokságot nekünk beárnyékolta sajnos egy tragédia. Hát amikor beértem a célba, egyből rágondoltam, és ez volt az első gondolat, amit nem is nagyon tudtam megemészteni ezt a győzelmet, meg utána az egész VB-n is ez végigkísért minket, a párosban is, szóval így extra fejmunkát igényelt ez a világbajnokság.
1: Abszolút, abszolút. Ugye Boros Gergely világbajnok kajakos haláláról beszélsz azok kedvéért, mondom, akik esetleg nincsenek annyira képbe, sajnos ugye ez az eset pont egy nappal a ti kiutazásotok előtt, vagy talán a kiutazásotok napján történt, és nyilván ez megrengette az egész kajakkenu közösséget, hát még azokat, akik személyesen ismerték, akik itt Pakson akár az ő keze alatt, vagy az ő munkássága alatt nőttek fel, úgyhogy tényleg elképesztő, amit végigcsináltatok Kristóffal, én azt

0: mondani, hogy olyan kommenteket kapunk, hogy lehet, hogy vissza kéne lépjünk, mert ez nem a mi számunk, meg ez nem kéne, hogy induljunk. És ez kicsit olyan hangulatot teremtett a VB-re is, hogy egyszer azt hittem, hogy hú, most tök jó, dobogó, még akár nyerhetünk is. A kövi pillanatban meg az, hogy mit keresünk itt, és nem kéne, hogy itt legyünk. Hát így fölevezni egy döntőre, ahol olyan kiélezett mezőny van, hogy tényleg egy hiba, és elúszik akár az érem is. Hát így tényleg még extrán nagy teher volt. De szerencsére felénk billent ez a 600-ad, és meg tudtuk szerezni azt az érmet, és így nekem felértékelődik az a bronzérem.
1: Abszolút, hát ezt a háttértörténetet tudva így ezt meg is értjük, én azt gondolom. Egyébként a két világbajnokság, ugye Milánó és Poznán gyakorlatilag egymásnak a tükörképe, ha mondhatjuk, mert mind a kettőn C4-ben aranyérmet szereztetek, és mind a kettőben Kristóffal a C2-ben pedig bronzérmet. Ezt azért úgy aláírtad volna egyébként a verseny előtt, tehát a világbajnokság előtt, hogy ha ez lesz az eredmény, az oké, azt én így aláírom.
0: Szerintem abszolút, igen.
1: Abszolút?
0: Igen, mert most ez így csúnyán fog hangzani, de 500 párosban, ha már van egy érmet, tök mindegy milyen színű, az már nagy dolognak számít,
1: nagy
0: abszolút.
1: Dolog.
0: Ebben az olimpiai számban tényleg, hát beértünk, és mondta a fotós, a magyarok fotósa, hogy ez második. És akkor kimentünk, ott közben megtudtuk, hogy harmadik, és oda mentünk a hangárba a magyar csapathoz, és a gyúrók mondták, hogy hát közel volt ez a második. És én meg megnéztem, hát mondom, a negyedik az meg még közelebb volt, szóval, hogy szóval ezt lehet több oldalról nézni, de érem.
1: Érem, és ez a lényeg,
0: érem,
1: és igen. Nagyon, tényleg nagyon ügyesek voltatok, pláne, mondom, ezeket a körülményeket figyelembe véve elképesztő teljesítmény, én azt gondolom. És itt van nálad, mutasd meg kérlek a kamerának a két kis kecskét, ugye ez a poznáni világbajnokságnak a VB kabalája, ez a plüss kecske. Azt elmesélték nektek a szervezők, hogy miért pont ez lett a kabala?
0: Nem, nekünk azt valahogy soha nem mesélik el.
1: Nem mesélik el?
0: Mi a története ezeknek?
1: Aha, na hát akkor én elmondom, mert hogy Poznán központjában ugye van egy piactér, és ott található egy reneszánsz városháza, és a városháza tornyán az óra feletti részen ugye minden nap 12 órakor megjelenik, és a szarvaival egymásnak ugrik két fémből készült kecskebak. A legenda szerint a két kecskebak lett volna az ünnepi vacsora, amikor elkészült a városháza tornyának az első óra szerkezete, de az állatok elmenekültek a szakács kése alól, úgyhogy így lett Poznánnak egyfajta ilyen jelképe a kecskebak. Gondolom ennek köszönhető az, hogy ezt találták ki, hogy ez legyen a kabala állat, mert szerintem minden kabala állat mögött van valami sztori, van valami történet. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis színes így a hallgatók kedvéért mondtam el. Mennyire változott meg az életed azóta, hogy, illetve a megítélésed, hogy világbajnokok lettetek Milánóban, most már ugye kétszeres világbajnokok is vagytok, tehát azért így érzed a hétköznapokban, hogy emberek megszólítanak, akik nem ismernek személyesen, de mész az utcán, és mondjuk meglátnak, azt mondják, hogy hú, hát gratulálunk, nagyon ügyes voltál, vagy csak úgy egyszerűen a semmiből emberek tényleg, akik lehet, hogy a szüleidet ismerik, és akkor veled még sose beszéltek, de odalépnek hozzád, gratulálnak. Érzed ezt? Van ilyen?
0: Sok gratulációt kapok, az biztos, de most pont van egy olyan sztorim az elmúlt napokból, hogy Pesten sétáltunk a Fejes Danival, ő ugye a négyes társunk is, meg 1001-esben is nyert most a VB-n, és egy kocsiból egy random ember, nem tudjuk ki volt, kikiabált, hogy gratulálok a világbajnoknak. És így mindketten köszönjük, de nem tudtuk, hogy kinek szólt, és azért így...
1: De mindkettőtök az, úgyhogy...
0: Így pont beszéltük, hogy igazából nem lőttünk mellé, mert szerencsére mindketten azok vagyunk, szóval... Na. Szóval így érezhető a mindennapokban, de azt hozzátenném, hogy tavaly miután megnyertük a VB-t, meg bronzérmesek lettünk 500 párosban, akkor így bekerültünk így a figyelem központjába eléggé, de miután idén az éveleje az nem úgy sikerült, mondjuk ki, ahogy szerettük volna. Ugye a válogatott megnyertük, de utána a másik magyar egység előttünk végzett. Akkor teljesen, mintha tavalyi évben meg se történt volna, egyik pillanatra másikra így el lettünk felejtve. Én azt éreztem, hogy egyszer fönt vagy, de másik nap már nagyon nem foglalkoznak

0: úgy veled, és ezt már így többször tapasztaltam.
1: Igen, nehéz fönnmaradni, és nehéz konstans ott lenni, de nem is biztos, hogy kell egyébként. Tehát ez a föntlent, ez nagyon jó, hogy megéli az ember azt is, hogy milyen az, amikor a siker megvan, meg kell élni azt is, hogy milyen, amikor nincs siker, és ebből kell tudni fölállni, mert ez építi szerintem az embernek a lelkét és a sportolónak a személyiségét a legjobban. Úgyhogy nem lehet mindig csak és kizárólag az első, meg a legjobb valaki. Na egyébként miután hazaértetek a poznani világbajnokságról, egyenesen a Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokságra vezetett az utatok Szolnokra, ahol 9 számban indultál, és 8 éremmel tértél haza. Hát először is ehhez is gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: De kérlek, oszd meg velünk, hogy ez hogy van, hogy egy világbajnokság után ennyi erő még marad benned, hogy 3 napra rá 8 éremmel, ráadásul 5 arany, 1 ezüst és 2 bronz éremmel.
0: Hát eddig úgy volt a felnőtt magyar bajnokság, hogy a VB elé betették egy 3-4 héttel, és általában a VB csapat az nem is tudott indulni ezen, tavaly se indultunk, és most kitalálták, hogy a VB után beteszik egyből, és kötelező indulni legalább 3 számot, mert különben a következő évben nem leszel válogatott, szóval hogy így ezzel is próbálják visszahozni az OB-nak a színvonalát, nem az van, hogy elindul egy ifi, és akkor megnyeri a felnőtt OB-t, hanem elindul a világbajnoki keret is, és most is így volt. Erős mezőny volt igazából. Ezer méter egyesben a Fejes Dani nyert, mögötte lettem ezüstérmes, ő ugye a regnáló világbajnok, szóval...
1: Ez se rossz, igen.
0: 501-esben is a Kristóf is elindult, 200-on Hodó, aki ugye a VB-n is 201-es ment, szóval volt mezőny, meg így a négyesekre ilyenkor külön rákészülnek a többi egyesület, mi meg ott a helyszínen raktuk össze, ráadásul úgy, hogy a 200-at a Koleszáz atya sztrókolta, aki idén szerintem nagyjából 5-ször térdelt hajóban, meg vele mentem 200 párost is, szóval ez ilyen, hát lehet mondani, hogy levezetés, meg móka kacagás, de hát amit ott megcsináltunk az OB-n, hogy fél-egy óránként kibeszállunk a hajóba, az egy VB után, úgyhogy egy napot pihentünk, az embert próbáló volt, és nem biztos, hogy legközelebb bevállalok ilyen sok számot.
1: Na, hát jó, figyelj, most szerintem következő 3 évre az összes érmet, amit az érmeket, azt úgy megszerezted, úgyhogy nem lesz a baj akkor sem, hogyha csak párat evezel mondjuk egy ilyenen. És hogyan tovább? Most van lehetőségetek pihenésre? Ugye Kristóf azért nincs itt, mert ő most éppen nyaral. Te is most indulsz majd egy kis nyaralásra?
0: Hát mi... Kicsit később beszéltük a barátnőmmel, aki most egyeteme van. Lehet, hogy októberben majd elmegyünk, Barcelonát nézegetjük.
1: Nagyon jó hely, nagyon jó hely.
0: Még nem alakult ki teljesen, hogy hogyan, de az a fő cél, és most remélem, hogy tényleg ki tudom magam rendesen pihenni, mert tavaly szerintem kicsit kevés volt ez a 2-2 és fél hét, most kicsit annál többet szeretnék, de majd meglátjuk, hogy a főnök úr mit mond.
1: Na jó, hát akkor kívánjuk, hogy a főnök úr úgy döntsön, hogy nektek versenyzőknek jó legyen, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, még egyszer gratulálunk, Pisti, nagyon, nagyon le a kalappal előttetek.
0: Köszönöm szépen.
1: Juhász István 2-szeres világbajnok kenussal, az atomerőmű versenyzőjével beszélgettem, most pedig egy kis zene következik, és a zene után Robi hozza majd a híreket.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat!
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos asszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Bóna Szabolcs tárcavezető elismerte az asszályt Viszmajor eseményként, így a termelőknek már nem kell külön igazolást csatolniuk a szárazságról. Bizonyos támogatási feltételek elmaradása esetén külön bejelentésre sincs szükség, azonban ez nem jelent általános felmentést minden kötelezettség alól. Mentesülnek a gazdák például a túllegeltetés tilalma, a pásztorló és a szakaszos legeltetés, valamint a gyep területek bizonyos hasznosítási szabályai alól. A tárca hangsúlyozza, a Viszmajor eljárás nem helyettesíti a mezőgazdasági káresemény bejelentését, az aszálykárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük legkésőbb szeptember 30-ig, írja az MTI. Képviselőtestületi ülés tart ma délután 2 órától Paksváros önkormányzata, a Városháza nagy termében. A képviselők sűrű napirend elé néznek, tárgyalják többek között a város idei költségvetésének első félévi végrehajtását, dönthetnek egy napelemes és akkumulátoros energiatároló rendszer megvalósításához szükséges külterületi ingatlan hasznosításról, valamint a CT beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Emellett napirenden szerepel a Burza Hungarika felsőoktatás ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, a Pollák és Szedres utcai tömbelső felújításának ügye, valamint a rendőrség túlszolgálatát segítő önkormányzati támogatás is. Az ülés zárt részében a Paksváros díszpolgára és a Pro Urbe emlékérem kitüntetések adományozásáról dönt majd a testület. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolicz István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
7: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt 2 könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, a térkép, térképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
6: Négy helyszínen, összesen 23 hektáron küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Tolnavár megyében kedden, közölte a katasztrófavédelem. A hivatásos önkormányzati és önkéntes egységek összehangolt munkájára Fürgeden, Hőgyészen, Szálkán és Németkér külterületén is szükség volt. Hőgyészen a nehéz terepviszonyok miatt a lángok egy présáztető szerkezetét is elérték, de személysérülés sehol sem történt. A beavatkozásokban a tűzoltók mellett erőgépek, rendőrök és a közműszolgáltatók is segítettek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a tartós szárazság miatt a kiszáradt növényzet már egyetlen apró szikrától is könnyen meggyulladhat. Idén Tolnavár megyében már közel 200 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tüzekhez, amelyek során csak nem 200 hektárnyi terület égett le.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor folytatódik az Élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba Takács Nagy Vivi kolléganőm. Szia Vivi!
2: Háló, jó reggelt! Vagy jó napot! Vagy...
1: Napot, igen, ez a szokásos, nem igen. Tudjuk, hogy mi van nekem reggel.
2: Nekem még nagyon reggel
1: neked
2: van.
1: Is nagyon igen. Reggel, akkor lehet reggel is. Szóval, tegnap szülinapod volt.
2: Igen.
1: Úgyhogy boldog születésnapot ezúton is. Hát tegnap ugye felköszöntöttünk. Igen. De hát kíváncsi vagyok, hogy mit csináltál, mivel telik egy szülinap.
2: Nekem mindig úgy telik, vagyis próbálom úgy mindig megélni, mert én imádom a szülinapjaimat. Szóval, hogy még nem tudom, hogy meddig, tudod, ez a meddig öregszem, és nem tudom, de én még nagyon szeretem, meg mindig is nagyon-nagyon szerettem, és a barátaim azok mindig úgy szoktak felköszönteni, hogy boldog szülinapot, szüli hetet és szüli hónapot, drága barátnőnk, és akkor mindig jót nevetek rajta, hogy tényleg nekem valahogy úgy alakult mindig, hogy nem azért, mert hogy én egész hónapban ünnepelni akarom, csak hogy annyira kitolódik, hogy mit tudom én, ezen a hétvégén lehet nem sikerül mondjuk megünnepelni, nem csak lehet, hogy jövő héten, de utána következőleg is lesz egy ünneplés a pesti barátaimmal, és akkor ilyen őskáoszba, és akkor ezért, hogy egy hónapig igazából folyamatosan ünnepeljük a szülinapom, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök, és nagyon, nagyon szeretem is ezt. Igazából tegnap nem nagyon csináltam semmit, egy minimálisan kellett csak dolgoznom, de nagyon fájt a fejem már tegnap is, úgyhogy megpróbáltam egy picit pihenni, meg amúgy a legviccesebb az egészben, hogy minden szülinapomra így lebetegszem, mert ugye ez pont nekem az ilyen nyári hajtás után van.
1: A gyerek megkezdi a COVID-t, és igen. Hozza haza mindent is.
2: Igen. Szerencsére lekopogom, most nem történt ilyen, de azért 8-án, nem tudom, hogy éreztem, hogy olyan, de ez valószínűleg a migrén miatt is, hogy olyan nagyon levert vagyok, aludni szeretnék már, vagy nem tudom, és tegnap is azt éreztem, hogy azonnal bealszom. Úgyhogy jól telt, anyukámmal reggeliztem, miután elvittem a Noelt az oviba, aztán még egy kicsit anyukámmal meg a tesójaival voltunk, és akkor délután pedig egy kis ünneplés volt szintén anyukáméknál, úgyhogy tök jó volt, volt dobostortám, az, az a kedvencem, és ezt mindig elmeséli anyukám is, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna mondani, hogy minden évben dobostorta a tortám. És egyik évben azt gondolta, hogy újít valamit, és valami gyönyörű szép, tehát hogy nagyon-nagyon szép torta volt, ilyen vaníliás krém, és ilyen gyümölcs, mint egy gyümölcstál olyan volt a teteje, szóval gyönyörű szép volt, és arra emlékszem, hogy ilyen győri édes kekszes volt az alja, vagy valamilyen kekszes aljú volt. És akkor így kihozta, és akkor hát az én arcomra minden azonnal sírva rá van írva. Nem sírva, hanem így emlékszem, hogy így álltam, hogy így nagyon szép. És akkor így anyukám így, hogy mindenki ette, tudod, mindenkinek nagyon ízlett, igen, és fú, milyen, én meg így ott álltam, hogy mondom, rendelhettél volna dobostortát is. És nem bunkosságból, csak hogy minek, és akkor így mondtam, hogy minek megszakítani hagyományokat? Hát ez, ami bevált, ez jó, maradjon.
1: Különben én is ilyen vagyok, hogyha valamit nagyon szeretek,
2: hát de imádom.
1: És van egy ilyen, tehát már egy ilyen rituálé is számomra,
2: nagyon régóta.
1: Akkor az, ha valaki ezen változtat, hát az ki tud kergetni a világból.
2: És mondom is, és az, hogy rám volt írva azonnal, szóval anyukám nagyon jól tudta, hogy ott valami baj van, és akkor tudom, ez egy nagyon szép, de mondom, mindenki imádta meg, nagyon finom volt biztos, de én egy falatot szerintem nem ettem belőle. Nem is vagyok eleve egy nagy édességes, a tortából is most ettem meg, egy fél tortát ettem belőle, szóval nagyon szeretem a dobostortát, de tényleg az a része, hogy ezt így nem szeretem, hogyha ha valami olyan változás van, amiről én nem tudok, és akkor így most miért kellett anyukám, és szegényt úgy sajnáltam, mert tényleg hát ő nagyon készült volna, de Sajnos.
1: Hát jó.
2: Sajnos, igen. Nem, úgyhogy ezt mindig el is meséli.
1: Idén ezt a hibát nem követte, igen. Dobos torta volt ez.
2: Volt dobos torta. Meg volt még egy, ami szintén egy ilyen, az is mindig mesélve van, hogy nem volt gyertyám. Nem tudtam mit elfújni. És ott volt a torta, gyertya nélkül.
1: Egy év még a kívánságokból is ugye, kimara.
2: Hogy nem kívánhatok.
1: Akkor a következőben kettőt kívánja.
2: És akkor nem viccelek, szerintem elmentek gyertyáért. Uh-huh. Én úgy emlékszem, hogy ott a férjem, akkor nem volt férjem Lőrinc, és akkor elmentek gyertyáért, és teljes időben is így néztek, emlékszem, hogy Isten, tehát a férjem az eleve, hogy így most komolyan ez a bajod. Én meg így ott álltam, hogy örülj neki, hogy ez a bajom. Tehát, hogy örülj, csak ennyi a bajom.
1: Figyelj, és egyébként ezek után feleségül vett, szóval ez egy jó teszt.
2: Válveregetés. Másban kedvesebb vagyok, biztos.
1: Ja. Megvannak a igen, pozitív oldalak.
2: Igen, azért van egy-kettő pozitív az én részemről, mondjuk ki. Jó,
1: csak legyen gyertya is domostott, ez a lényeg.
2: Nem nagy kérés. Ez most nagy kérés.
1: Nem. Egyébként abszolút nem. Én teljesen átérzem ezt, amit most így elmondtál. Igen. Na és ha már említetted itt a migrént, akkor igen, azért egy kicsit térjünk ki, és beszéljünk a Richter egészségvárosról, igen, mert hogy egyébként migrén szűrés is lesz többek között.
2: Komolyan, ami... hogyha nem fog egy ilyen hatalmas sor állni, mert közben nekem más programom is van, meg sikerül elmenni mondjuk Nonesszal, mert szerintem tök élvezné azt a fönti részt, ott egy picit ott futkorásznak, meg nem tudom,
1: meg
2: kicsit ott szurkolni.
1: Meg lesznek ilyen
2: arcfestés ilyenek. Igen, úgyhogy... igen, mindig tök jó programok vannak, sőt, többször voltunk még az unokahúgom, meg az unokaöcsém, amikor jött hozzám mindig ilyen hétvégékre, akkor fölmentünk, és ott szurkoltunk is, meg talán ja, még lehet, hogy légvár is volt, meg nem is tudom, tehát hogy annyi minden igen, volt ott fönt programként, vagy ilyen mellékprogramként, úgyhogy az atomfutást mindig meg szoktuk nézni, csak sokszor ugye nem vagyok itthon, esküvőzöm, vagy éppen valami más, ugye hát a Noel akkor született egyszer csak, meg nem tudom, úgyhogy többször kimaradt az elmúlt években, de most majd meglátjuk, és pont emiatt gondoltam is rá, hogy föl kéne menni, mert már annyiszor voltam vizsgálaton ezzel, de valahogy soha nem lett semmi plusz, hogy a szememet nézessem meg, de megnézettem mindig, nem rossz a szemem, fejfájás ambulancián voltam, és akkor Szexárdon az volt a megoldás, hogy akkor írnak föl Xanaxot.
1: Na hát most kösz.
2: Köszönöm.
1: Azért ez...
2: Igen.
1: Jó, ez volt mindent elmond, most tényleg...
2: Ez semmi rosszból, ez komolyan ez volt az első. Ez nem az volt, hogy valami alternatívát, hogy ugye most mit tudnak, mi volt a kérdés az orvosnak, stresszel? Stresszes munkát végez? Nem tudom, és én mondtam, hogy nem is a stresszes munka, de igen, egy rendezvény szervezőnek az élete stresszes. Egy élet stresszes. Szóval, hogy így én sajnos nem tudok lefeküdve, nem tudom pillangókról álmodozni, miközben halad a munka, és pörög, és kész legyek időben ezzel, és azzal, meglegyen minden tényleg gyönyörűen. Szóval, hogy ez azért stresszes, igen. Uh-huh. És ez azért az én, biztos ez is hozzájárul ahhoz, hogy a fejfájás van, vagy nem tudom, hogy iszok-e eleget, próbálok nagyon figyelni, hogy igyak, de hát minden összeadódik, de nem tudom, hogy miért van ez, igen, mert gondolkoztam ilyen piercingen, hogy ugye kiszúratom a fülem, és a migrén piercing, meg mit tudom én.
1: Na, hát akkor most hátha a Richter egészségvárosan.
2: Hátha. És ezzel még jót is teszünk.
1: Igen.
2: Jöjjenek a milliók Paksra.
1: Így van, jöjjenek a milliók Paksra, mert hogy, ha részt veszel egy szűrésen, az 500 forint. Ha két szűrésen, az 1000 forint
2: igen,
1: már.
2: És így megy
1: és 500-anként megy
2: föl. Nagyon jó, igen.
1: És tök jó, és hogyha ugye kiskunhalasra jó, például
2: 63 millió forint.
1: Le a kalappal, na hát igen, azért azt becéloznánk, és mondjuk... közel elérnénk, azt
2: egyébként
1: tök jó
2: ez
1: lenne.
2: Nagyon jó ötlet volt bárki részéről is, hogy így az atomfutással egybekötve, mert azért megint csak, hogy paksiak, tudod, hogy ez a most ezért kimenni, majd ha fáj, akkor elmegyek, meg ha fáj, akkor majd ide megyek, nem tudom, és akkor anyukám szokta mindig mondani a fogászaton, hogy fölhívják, hogy így azonnal akarok jönni, mert fáj a fogam, és akkor kérdezte anyukám, hogy de most kezdett el fájni, és akkor nem, már két hete fáj, tudod, és csak ugye mindig megvárjuk az utolsó utáni pillanatot, és annyira ez annyira tipikus, tényleg. Szóval ez nem csak a magyar, tehát az a magyar emberekre szerintem, hogy így már lehet, hogy lóg a lábad, mert lehet, hogy beleestél egy nem tudom, gödörbe, és bokaszalagszakadásod van, de még azért fölpolcolod otthon, még vársz egy-két napot, és akkor, amikor már lehet, hogy lila és fekete a bokád, akkor hát jó, azért elmegyek orvoshoz. Igen. Ez full tipik,
1: igen,
2: szerintem.
1: Abszolút, abszolút, és ezt ugye az orvosok se szeretik, mert mindig olyan ponton érkezel oda az orvoshoz, ahol már sokkal nehezebb kezelni.
2: Igen.
1: Úgyhogy ezért is jó a megelőzés, mondjuk ezt a Paks FM hallgatóinak, akik természetesen ott lesznek a Richter Egészségvároson.
2: Igen.
1: Már reggel 9-kor a sétától átsétálnak az Alse Sporttelepre, 1500 forintot kerestek a Paksi Gyógyászati Központnak, és utána pedig szépen mindenen részt venni, és azt ne felejtsük el, és hangsúlyozzuk, hogy az online jelenlét és az online aktivitás is számít.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha a Richter Egészségvárosnak a Facebook oldalán kirakott posztokat, amik a Paksi állomásról szólnak, lájkolod, meg mellé egy kommentet,
2: igen,
1: meg is osztod, az 1500 forint, mert 500-500-at ér mindegyik.
2: Bizony, nagyon jó.
1: Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Szerintem összefogunk több.
2: Igen.
1: 10 millió forintot
2: legyen
1: gyűjteni.
2: Így.
1: Legyen így, legyen így. Na, és akkor figyelj, még egy utolsó témát itt bedobnék, mert hogy hát tegnap ott az Öreghegyen volt egy tűz.
2: Egy kisebb,
1: ami,
2: igen.
1: Igen, egy kisebb tűz, ami egyébként így elég brutálisan nézett ki. Te is posztoltál többek között az egyik ilyen,
2: igen.
1: Ez egyik ilyen Paks FM-es csoportunkba, és hát azért...
2: Hát, mert ijesztő volt.
1: Ijesztő.
2: Képzeld
1: volt,
2: el, hogy
1: igen.
2: Mi azt látjuk, vagy hát legalábbis az van meg, hogy Noelt már lefürdette, még pucéran szaladgált fönt, és akkor egyszer csak a Lőrincet hívják, azt hittem, hogy be kell mennie, mert ügyeletes a héten, és akkor elkezd vadul öltözni, és akkor lekiabálok, hogy mi van szívem, tudod, hogy mi történik, vagy és akkor, hogy valami ég, és így szalad ki. Én meg azt hittem, hogy így, hát mondom, most itt, vagy nem is,
1: hol,
2: mi, hol, nem tudom. És akkor annyit láttam a Noel ablakából, ami ugye munkácsira néz pont, hogy így full szembe hatalmas füst árad, és ilyen piros, tehát hogy az amikor olyan magasan csapnak vagy nem tudom, a lángok, és akkor így a Noellel ott álltunk az ablakba, gyorsan mindent becsuktam, mert az egész Öreghegy munkácsi, nem tudom, minden is füstben jó, állt.
1: Fekete.
2: A pernye szállt mindenhol.
1: Aha.
2: Úgyhogy rettenetes ijesztő volt. Ugye ezt már átéltük egyszer nemrég, 2 évvel ezelőtt, 2024-ben, amikor szintén az meg az utcánkban, 3 házzal arrébb, egy háztömbbel arrébb, úgy ott meg a ház gyulladt ki.
1: Igen.
2: És itt én nem is tudtam, hogy mi van, egészen addig, ameddig a Lőrinc haza nem ért, hogy mi ég. Mert azt hittem, hogy egy ház, vagy nem tudom, mert annyira magasan volt, tudod, mintha egy tető égett volna.
1: Aha.
2: Tehát, hogy annyira magasan láttam ezt a piros füstöt, és akkor hazajött Lőrinc, na mondom, mi van, és akkor mondja, hogy tudod, ahol el szoktunk jönni mindig, ott már tudtam, hogy az Erkel, és akkor, hogy ott az Erkelnél, ahol ott egy üres telek van, ott az égett, a telek maga. Hát szárasság, tudod, hát nem tudom. Az volt még egy szerencse, hogy elkezdett esni utána az eső is, tehát, hogy utána volt egy nagy zuhi, és hogy nem terjedt át a mondjuk házra, mert ott ugye leégett a fa kerítés is, meg talán villanyóra, ezeket láttam, úgyhogy több helyen nem volt áram,
1: igen.
2: Lekapcsolták inkább, nehogy baj történjen, úgyhogy igen.
1: Egyébként most a Tolnavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság sajtószóvivője Köves Péter azt mondta, hogy 200 négyzetméteren égett le, valamint egy fakerítés és egy villanyóra.
2: Csak azt láttam, hogy a kerítés, mert ugye arra jöttünk.
1: Igen, a Malomhegyen az Erkel Ferenc utcában egy üres telken, így van, és azt is írják, hogy mivel kis tűzről van szó,
2: 200 négyzetméteren.
1: Igen, ezért a tűzokát valószínűleg nem fogják vizsgálni. Ez mondjuk azért érdekes, mert egyébként, hogyha azt valaki okozta,
2: hát ez
1: mert figyelj, ott azért a környéken házak vannak, nem?
2: Hát ott mellette egy ügyből. Tehát ugye ez volt, hogy olyan szél volt. Olyan szél volt, pont nem láttam, megmondom őszintén, csak hogy brutál szél fújt. Mindenhova vitte a pernyét, szóval, hogy most érted, valami szintén a szárazságnak köszönhetően, mert most megint a napokban volt 33 fok, szóval, hogy ott valami meggyullad szintén továbbiakban, vagy érted, a tető, vagy nem tudom, mert nagyon durván vitte, tényleg.
1: Igen.
2: A Lőrinc az úgy jött haza, mintha a tűzben állt volna, olyan szaga volt, aha, tehát tényleg úgy, újra ment fürdeni.
1: Igen.
2: Hogy hihetetlen.
1: Na de ez az, és akkor ott a környező, mondjuk házak is egyébként simán összekormozódhattak, ami meg hát azért anyagi kár abban az értelemben, hogy azt neked kellene akkor megcsinálnod, hogy újra valahogy kinézzen. Szóval ez nyilván azért egy érdekes, hogy most kis tűz, és akkor nem vizsgáljuk. Hát azért, de vizsgáljuk ki, hogyha volt hát okozója, az akkor felelős anyagilag. Ha meg nem volt, és az van, hogy egy villámcsapás, jó, hát akkor az hát jó, már az egy más kérdés.
2: Most a villanyóra is érted, hogy most az sem 2 forint újra csinálni.
1: Igen.
2: Na mindegy, igen. Szóval most a biztosítás talán az, hogyha van ilyen, vagy volt ilyen, csak hogy most az, hogy egy másik telken van egy tűzeset, és akkor, hogy tudod, hogy az nekem ahhoz mi közöm, mint egy másik ház.
1: Hát felelősségbiztosítása, de úgy, hogy igen, lehet az illetőnek, ez, hogyha és van, akkor fizeti a biztosító, neked talán, okozott hogy kert, mondjuk, igen.
2: De igen, hogy hát az egész fekete, tényleg, ahogy így eljöttünk ma reggel, és akkor mondtam, hogy na, itt van, a leégett, csak hogy ugye annyira nem tudtam betájolni. A Lőrinc után, amikor hazajött, akkor igen, csak hogy annyira valahogy pont, és jól is gondoltam, csak én valahogy a tüzet, és annyira durva, hogy máshol láttam. Uh-huh. Szóval, hogy ahol volt, én sokkal beljebb láttam a tüzet, mert hogy szinte tényleg majdnem szembe volt. És ugye nem ott volt, hanem hogy az utcán, és tőlünk azért az erkel, az messzebb van, tehát hogy úgy a Munkácsitól. Úgyhogy azért is, hogy ennyire vitte a szél.
1: Igen.
2: Szóval, hogy nagyon durva, és tényleg, hogy ott azért házak gyulladhattak volna ki, vagy bármi, autó, vagy nem tudom, szóval.
1: Abszolút, szerencse, hogy nem
2: úgyhogy nagyon, igen,
1: terjedt tovább, és hát köszönjük a tűzoltóknak, hogy eloltották, nyilván, mert az ő munkájuk ehhez nagyon kellett. Na jól van, Vivi, figyelj, én átadom
2: ilyen,
1: neked.
2: Ilyen jól telt.
1: A szülinap tűz is volt.
2: Meghoztam a...
1: De volt dobostorta.
2: És gyertya.
1: És gyertya is, úgyhogy azért... Na.
2: Meg aperol. Az még igen fontos volt.
1: Na jól van. Hát akkor köszi szépen a beszélgetést, és akkor én most átadom neked a terepet. Köszi. 2-ig te hozod itt a jó kis lágereket. Én Harmad Gabi voltam, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Most egy Geszti Péter számmal búcsúzom tőletek az élesztőbe, és azt kívánom mindenkinek, hogy mindenki legyen rohadt gazdag.
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő! Holnap reggeli veletek!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom ma jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön a Maroon 5-től a This Love 2004-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: fogunk fázni, hál' Istennek. Délután még hozok nektek egy időjárás jelentést, ahol a holnapi napot lessük majd meg. Addig is tartsatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
1: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

mennyire vagy otthon a vizen. Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: most közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítése zajlik, kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszűkületre kell számítani. Fad-Gerjen Paks összekötő úton útkarbantartási munkák folynak a 16-os és a 17-es kilométernél, mindkét irányban útszűkület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 9-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszűkület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton hézag és repedés kijöntés zajlik a 121-es és a 123-as kilométernél, és szintén mindkét irányba útszűkület várható. Az M6-os autópályán a 141-es és a 143-as kilométernél aszfaltoznak, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba sáv lezárás várható, és egy forgalmi sáv járható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Valahogy annyira evidensnek tartja azt a magyar társadalom, hogy leveszi a 300 forintos tejet a polcokról, miközben a kereskedő úgy tudja 300 forintért adni, vagy 330-ért a boltban, hogy ő már áttette a hasznát, tehát a semmiért veszik, igen, és semmiért veszik át, és akkor kiderül, hogy a tejtermelők valójában ár alatt kénytelenek eladni, mármint az előállítási költség alatt kénytelenek eladni az ilyen nagy felvásárlóknak a tejet.
3: 80 forintos tej hogyan lesz nála te asztalodon 320?
2: Így van, így van. Na és akkor értem, hogy nyilván az ember minél kevesebbet akar a rezsire költeni, és tényleg nagyon sok olyan ember van, aki egyébként nem is tudná megengedni magának, ha mondjuk dupla ennyi lenne, és ez szomorú, tehát ezt mindenképpen csak akkor lehet kivezetni, hogyha valamilyen módon megvan oldva az, hogy azok, akik rosszabb helyzetben vannak is, meg tudják ezt fizetni, de az viszont, hogy mindennek ára van, és mindennek fair play módon tisztességesen fizessük meg, és ne az legyen, hogy mesterségesen be vannak fagyasztva bizonyos díjak, de nincsen a rendszer mondjuk fejlesztve, és ezáltal mondjuk majd egyszer arra fogunk akár mondjuk egy vízműnél is felébredni, hogy eldurranak a csövek, és nincs víz.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
6: Augusztusban 85 milliárd forinttal több mint 12.470 milliárd forintra nőtt a névértékes lakossági állampapírállomány, közölte az államadósságkezelő központ. A lakossági állomány több mint 40%-át, mintegy 5.135 milliárd forintot a fix magyar állampapír tesz ki, amelyet a prémium és a bónusz magyar állampapír követ a sorban. Az AKK közleménye szerint az állomány alakulása megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek. Az adósságkezelő a kamatkiadások csökkentése érdekében 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott magasabb kamatozású papírokat, az év végéig pedig további visszavásárlásokat terveznek. Ezzel párhuzamosan az AKK felfüggesztette a tavaly áprilisban bevezetett állampapírcsere programot, írja az MTI. Az amerikai erők egy hét alatt 10 iráni tartályhajót semmisítettek meg, közölte a Közel-Keletért felelős amerikai középső parancsnokság. A CENTCOM tájékoztatása szerint a teherhajók ahhoz az árnyékhálózathoz tartoztak, amely pénzzel látja el az iráni forradalmi gárdát. A parancsnokság megerősítette azt is, hogy Irán az elmúlt két napban kétszer is ballisztikus rakétákat lőtt ki amerikai hadihajókra, valamint jordániai amerikai támaszpontok ellen is indított csapásokat. Az amerikai katonai vezetés tagadta, hogy bármelyik hajójuk találatot kapott volna, a támadásokat elhárították és személyisérülés sem történt. Jordániai közlés szerint a területük ellen irányuló rakétákat a légvédelem megsemmisítette, írja az MTI.
5: Képviselőtestületi ülés tart ma délután 2 órától Paksváros önkormányzata a Városháza nagy termében. A képviselők sűrű napirend elé néznek, tárgyalják többek között a város idei költségvetésének első félévi végrehajtását, dönthetnek egy napelemes és akkumulátoros energiatároló rendszer megvalósításához szükséges külterületi ingatlan hasznosításról, valamint a CT-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Emellett napirenden szerepel a Burza Hungarika felsőoktatás ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, a Pollák és Szedres utcai tömbelső felújításának ügye, valamint a rendőrség túlszolgálatát segítő önkormányzati támogatás is. Az ülés zárt részében a Paksváros díszpolgára és a Pro Urbe emlékérem kitüntetések adományozásáról dönt majd a testület. A születés a borkészítés időszakában újra kiemelt veszélyt jelent a mustgáz, amelyre közös sajtótájékoztatón és gyakorlaton hívta fel a figyelmet Várdombon a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a szekszárdi borvidéki tanács. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erjedéskor keletkező széndioxid szintelen szaktalan és a levegőnél nehezebb, így a rosszul szellőző pincékben könnyen életveszélyes oxigén hiányt okozhat. Hangsúlyozták, a tragédiák megelőzéséhez elengedhetetlen a pincék rendszeres átszellőztetése és a gázérzékelők használata. Hozzátették, ha valaki mégis rosszul lenne a pincében, védőfelszerelés nélkül semmiképp sem menjünk utána, hanem azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót. Ittasan és engedély nélkül motorozott Medinán egy férfi, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök szeptember 7-én délután 3:47 körül igazoltattak egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit Medinán. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 32 éves férfi vezetési jogosultsága szünetel, és az utánképzést nem végezte el, a jármű vezetéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik. A szonda is pozitív értéket jelzett, ezért a hitelesített légalkoholmérőt a helyszínen fújották meg a sofőrrel. A mért eredmény alapján ittas vezetés miatt büntető eljárás indul ellene. Az engedély nélküli vezetés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás keretében előállították, majd őrizetbe vették a férfit.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, csodásan telik a csütörtök délelőttötök. Én ebben az órában is hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön, aztán hozok nektek Harmad Gabi kolléganőmtől is egy tudósítást, aki részt vett szeptember 3-án egy filmvetítéssel egybekötött közönség találkozón, ahol is Rudolf Péterrel, a film főszereplőjével készített egy interjút, és hát játékban vagyunk, úgyhogy mindenképp hallgassatok bennünket, és játszatok velünk a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál is, ahol értékes ajándékot lehet nyerni, szóval tartsatok velünk, megéri, most pedig szóljon Damiano Davidtől a Born with a Broken Heart 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

mennyire vagy otthon a vizen. Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 10-én Lakatos Ágnes Special Zone Jazz koncertjét tekinthetitek meg 17 órakor a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 12-én egy mese délelőtt lesz szintén a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Csavargó kisautó címmel 10 órakor, és szintén a belépés díjtalan erre az eseményre. Szeptember 11 és 12-én Bárka Fesztivál lesz Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban, ahol rengeteg szuper programmal vár benneteket az esemény. Például pénteken Meringer koncert lesz, majd 22 óra 30-kor Candyman duó fogja szolgáltatni a talpalávalót. Szeptember 12-én már reggel 10 órától halfőző verseny lesz, majd sorban jönnek a jó kis programok, és este 21 órakor pedig a Lord zenekar fog fellépni. Szeptember 12-én Gerjeni Szüreti és Falunap lesz a Közösségi Ház Falu Központnál. Rengeteg programmal vár benneteket Gerjeni is, 10 órától már kirakodóvásár lesz, aztán Szüreti felvonulás, délután pedig fellép majd Fábián Zoltán és zenekara, valamint 8 óra 30 perckor a Desperado lesz a sztárvendég, és egy szuper koncertet hallhattok tőlük. Szeptember 12-én Móser Zoltán fotókiállítását tekinthetitek meg Időbe zárva címmel a Művészetek házában 15 órakor. Remélem tudtam mindenkinek segíteni az eheti programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Tédenitől szólt a Van valami 2026-ból, én pedig már is hozom nektek Harmad Gabi kolléganőm tudósítását, mert hogy szeptember 3-án filmvetítéssel egybekötött közönség találkozó volt a Csengeiben a Richter Egészségváros Paksi állomás előfutáraként. Az eseményen a Richter Gedeon életét bemutató Nem tűntem el című dokumentum játékfilmet tekinthették meg az érdeklődők, majd a film főszerepét alakító Rudolf Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésszel, színház igazgatóval, a Richter Egészségváros fő védnökével Csapó Ágnes, a Kulturális Központ igazgatóhelyettese beszélgetett. Ezt követően a közönségnek is lehetősége volt kérdéseket feltenni és kötetlen formában beszélgetni a filmről és annak központi figurájáról, Richter Gedeonról. Harmad Gabi kolléganőnk ezúttal, mint Rudolf Péter nagy rajongója, a közönség soraiból kérdezte a színészt. Többek között arról, hogy hogyan látta az átalakított karakter munkáját és magánélete között kirajzolódó kettősség tekintetében, és arról is kérdezte, hogy a saját életére nézve mi volt az a főszerep életének legnagyobb tanulsága. A következő percekben Rudolf Péter színészt hallhatjátok.
1: Nyilván ez mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy aki ennyire szerelmes a munkájának, mennyire közvetlen vegyértéke marad a közvetlen környezetére. Tehát nyilván ez is nagyon tanulságos, ez nagyon sok olyan történet van, hogy valaki kifelé, a kifelét most a saját teritorián kívüli világra nagyobb erővel tud koncentrálni, és hibázik, vagy valamiféle hiányérzete lehet. De egy ilyen nagy ember gyerekének lenni is nyomasztó lehet. Tehát ezek nagyon, nagyon különös dolgok, hogy lehet ezt jól csinálni. Hát nyilván ezzel harcolunk mindannyian, nem kell az a nagy embernek lenni, hogy illeszted a saját ambícióidat, hogyan tudod bizonyos esetekben kordában tartani, de ha meg nagyon sokszor kordában tartod, akkor meg most már ellépek a filmtől, inkább csak hangosan morfondírozom a feltett kérdés kapcsán, hogy az is egy sérülés, ha valakinek lemond róla. Hát az előző században inkább nagy női történetek vannak, hogy valaki, aki intellektuálisan, képességben egy óriási karriert futott volna, de választja a családot, a társadalomnak, ez az elvárása, stb. És ez is oda is az első kérdések egyike volt, hogy kellett tudni nemet mondani. Ez oda-vissza mindenfélnek nagyon nehéz, aki egy minél megszállottabb a szakmáját illetően valaki, annál komplikáltabb ebbe, vagy bevonni a családot. Ha bevonja, hogy együtt legyenek, együtt csinálják, akkor létrejön a fura hierarchia, hogy én és az apám a vezetőm, túl akarom szárnyalni, ez egy normális elvárás, de közben az ő árnyékában vagyok. Hát ezek, még egyszer mondom, elrugaszkodtam a filmtől.
2: Semmi gond, és a saját életére nézve, mi volt a legnagyobb tanulsága ennek a történetnek?
1: Az, hogy most megint a megszállottság szót használom, hogy a megszállottságnak azért nagyon fontos eleme kell legyen, hogy higgy az ösztöneidnek. Tehát ne a mások véleménye vezessen. Azt meg kell hallgatni, de alapvetően tudj menni a magad útján. Én nagyon sok minden, de tényleg egy szerencsés futás vagyok, tehát ötlet elkezdenék nyafogni, az kínos lenne. Egy díj után, amit itt kicsit meghatottam, hallgattam magamtól meghatódva. De nagyon, nem is, hogy azokat az irányokat vettem mindig az életem, amiket akkor vettem volna, ha ugyanolyan erős vezérfonál lett volna benne, mint Richter Gedeonban. És az, hogy elmertem vállalni, vagy belefogtam a pályázatba a Vígszínháznál, az ennek a felismerése volt egyébként. Hogy meg kell mert nem lépni, tehát nem egy helyes oldalvágásra nem tűnhetek el egy ilyen helyzet, erről nem menekülhetek el.
0: És hát szombaton lesz ugyebár az atomfutás szeptember 12-én, és Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. Ennek keretében városokba viszik ezt az eseményt ingyenes szűrésekkel, előadásokkal és színpadi programokkal. Minden város egészségügyi intézményének 3,5 millió forintot adományoznak, és ezt az összeget 500 forintokkal emelhetjük azzal, hogy a nap folyamán részt veszünk egy szűrésen vagy előadáson. Plusz, ha az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatunk egy előadást, azért is 500 forintos adománypont jár. Ami még fontos, hogy a szombat délelőtt 9 órakor a Csengeitől induló egészségséta háromszoros, azaz 1500 pontot ér per fő. Eddig 116 településre látogatott el a Richter Egészségváros, ez alatt több mint 258 ezer szűrést végeztek el, és több mint 925 millió forint adományt osztottak ki a helyi egészségügyi intézményeknek. Képzeljétek, Sárospatakon majdnem 25 millió, Gyöngyösen 29 millió forintot, Kiskunhalason pedig 63 millió forintot gyűjtöttek már össze a helyiek, úgyhogy hajrá Paks, menjetek ki, legyetek ott a szűréseken, végezzetek minél több szűrést az egészség napon, és közben szurkoljatok az atomfutáson való résztvevőknek.
3: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

0: FM. Összekött.
1: A következőkben egy igazi best of slágerrel.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már érkezik is a nyeremény játék, amit ugyebár csütörtöktől egészen vasárnapig játszunk itt a Paks FM-en, vagyis egészen pontosan a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál, és ez úgymond egy világbajnoki játék, ugyanis a magyar kenu négyes került a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa is, Juhász István és Kollár Kristóf, innen is nagy-nagy gratuláció nekik. A kérdésem a következő: ki adja a ritmust a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? A. Kollár Kristóf vagy B. Hajdú Jonatán. A kérdésre a helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán várjuk komment formájában. Játszatok velünk, mert értékes nyereményt lehet tőlünk nyerni a Nike Bolt felajánlásából, ugyanis 20.000 forint értékű Nike vásárlási utalványt lehet nyerni, szóval játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi

0: közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítése zajlik. Kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszűkületre kell számítani. Fad-Gerjen Paks összekötő úton útkarbantartási munkák folynak a 16-os és a 17-es kilométernél, mindkét irányban útszűkület várható. Kalocsa Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 9-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszűkület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton hézag és repedés kijöntés zajlik a 121-es és a 123-as kilométernél, és szintén mindkét irányban útszűkület várható. Az M6-os autópályán a 141-es és a 143-as kilométernél aszfaltoznak, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba sáv lezárás várható, és egy forgalmi sáv járható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Kilőtték az űrbe a román űrteleszkópot, amely többek között a sötét energiát is kutatja majd az űrben. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, és bab, valamint lencsepüréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőkre. Körbejárjuk majd azt a témát, hogy tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és magyar egyetemisták számára is elérhető teljesen ingyenesen több mint 900 mesterséges intelligenciával és felhő technológiával foglalkozó online képzés. Ezekről a témákról is szó lesz, én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat!
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újraindulhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai konfliktus rendezéséről, amelyek helyszíne ismét Abu Dhabi lehet, közölte az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov hangsúlyozta, a találkozók lehetőségéről már egyeztettek az amerikai féllel, konkrét rendezési útiterv azonban egyelőre nem létezik. Az elnöki tanácsadó emlékeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump keddi telefonbeszélgetése az amerikai közvetítők korábbi moszkvai és kijevi egyeztetéseinek folytatása volt. Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő szerdán megerősítette a találkozók újraindításáról szóló megállapodást és rámutatott, hogy bár konkrét úti terv még nincsen, Oroszország nyitott a párbeszédre. Peszkov hozzátette, Vlagyimir Putyin és Donald Trump személyes találkozójára is van esély az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, írja az MTI.
7: Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyiség másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Őszi kulturális pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára Paksváros önkormányzata. A Humánpolitikai Bizottság olyan paksi székhelyű alapítványok és egyesületek jelentkezését várja, amelyek kulturális események megvalósítását vagy a város értékeinek, hagyományainak megőrzését és ápolását tűzték ki célul. A támogatási kérelmeket személyesen lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási osztályán. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 21-e hétfő déli 12 óra. A részletes felhívás és a letölthető adatlapok a paks.hu weboldalon érhetők el. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
8: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, ami térképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a forra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi, Robi, a híreket, 11 óra 5 perc van, és újra Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Hát ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis Graca Levi kollégám kedvenc őszi dalai érkeznek déltől egyig, szóval megéri minket hallgatni majd akkor is. Aztán szó lesz a Richter egészségváros programjáról is, ami szombaton, azaz szeptember 12-én 10 órától vehető majd igénybe, és mindenki megvizsgáltathatja magát. És ez nem csak azért jó, mert megtudjuk, hogy esetlegesen mik a problémáink, vagy egészségesek vagyunk-e vagy sem, hanem pontokat lehet gyűjteni Paks városának, és minden pont 500 forintot ér. Úgyhogy, ha ügyesek vagytok, akkor több millió forinttal is gazdagíthatjátok Paks városát, nem mellesleg menjetek és szurkoljatok az atomfutáson résztvevőknek. Aztán hozok nektek egy nyereményi játék kérdést is, ami a Paks FM Facebook oldalán fut, és kommentben várjuk a helyes megfejtéseket. Most viszont visszatérünk a zenékhez. Pretty Much-tól fog szólni az Eyes of You 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

A The Staves-től szólt a Black and White című sláger, és hát nem véletlenül hoztam nektek ezt a dalt, mert hogy déltől egyig Graca Levi kollégánk hozza a kedvenceit, és ő már nagyon várta az őszt, a kánikula megszűnését, és éppen ezért olyan dalokat hozott nektek a Best of kedvencek órában, ami egy picit melankolikusabb őszi hangulatot teremt itt a stúdiókban, szóval ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok akkor is velünk. Most viszont megyünk tovább a Lost Frequencies-szel, tőlük pedig szóljon a Love is the Only Thing 2024-ből. It heals me.

0: Király Viktor, Radics Gigi és Gerendás szólt, tőlük pedig a Nem szóltál 2022-ből, és hát szombaton lesz ugyebár az atomfutás szeptember 12-én, és Paksra érkezik a Richter egészségváros programja. Ennek keretében városokba viszik ezt az eseményt, ingyenes szűrésekkel, előadásokkal és színpadi programokkal. Minden város egészségügyi intézményének 3,5 millió forintot adományoznak, és ezt az összeget 500 forintokkal emelhetjük azzal, hogy a nap folyamán részt veszünk egy szűrésen vagy előadáson. Plusz, ha az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatunk egy előadást, azért is 500 forintos adománypont jár. Ami még fontos, hogy a szombat délelőtt 9 órakor a Csengeitől induló egészségséta háromszoros, azaz 1500 pontot ér per fő. Eddig 116 településre látogatott el a Richter Egészségváros, ez alatt több mint 258 ezer szűrést végeztek el, és több mint 925 millió forint adományt osztottak ki a helyi egészségügyi intézményeknek. Képzeljétek, Sárospatakon majdnem 25 millió, Gyöngyösön 29 millió forintot, Kiskunhalason pedig 63 millió forintot gyűjtöttek már össze a helyiek, úgyhogy hajrá Paks, menjetek ki, legyetek ott a szűréseken, végezzetek minél több szűrést az egészségnapon, és közben szurkoljatok az atomfutáson való résztvevőknek.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már érkezik is a nyereményjáték, amit ugyebár csütörtöktől egészen vasárnapig játszunk itt a Paks FM-en, vagyis egészen pontosan a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál, és ez úgymond egy világbajnoki játék, ugyanis a magyar kenu négyes került a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa is, Juhász István és Kollár Kristóf, innen is nagy-nagy gratuláció nekik. A kérdésem a következő: ki adja a ritmust a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? A. Kollár Kristóf, vagy B. Hajdú Jonatán. A kérdésre a helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán várjuk komment formájában. Játszatok velünk, mert értékes nyereményt lehet tőlünk nyerni a Nike Bolt felajánlásából, ugyanis 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt lehet nyerni, szóval játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

Vámár és Dor közöse szólt a Marimba 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, és egy picit el is búcsúzom tőletek, de nem menjetek sehova, mert hamarosan jön Levi Best of órája, ahol egy kicsit őszibb, melankolikusabb dallamokat fogtok hallgatni. Aztán a Best of kedvencek óra után újra visszatérek hozzátok, és egy órán keresztül, egészen pontosan 1-től 2-ig én hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos asszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Bóna Szabolcs tárcavezető elismerte az asszályt Viszmajor eseményként, így a termelőknek már nem kell külön igazolást csatolniuk a szárazságról. Bizonyos támogatási feltételek elmaradása esetén külön bejelentésre sincs szükség, azonban ez nem jelent általános felmentést minden kötelezettség alól. Mentesülnek a gazdák például a túllegeltetés tilalma, a pásztorló és a szakaszos legeltetés, valamint a gyep területek bizonyos hasznosítási szabályai alól. A tárca hangsúlyozza, a Viszmajor eljárás nem helyettesíti a mezőgazdasági káresemény bejelentését, az aszálykárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük legkésőbb szeptember 30-ig, írja az MTI. Biztosított a Paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszint emelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Képviselőtestületi ülést tart ma délután 2 órától Paksváros önkormányzata, a Városháza nagytermében. A képviselők sűrű napirendelén néznek, tárgyalják többek között a város idei költségvetésének első félévi végrehajtását, dönthetnek egy napelemes és akkumulátoros energiatároló rendszer megvalósításához szükséges külterületi ingatlan hasznosításról, valamint a CT beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Emellett napirenden szerepel a Burza Hungarika felsőoktatás ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, a Pollák és Szedres utcai tömbelső felújításának ügye, valamint a rendőrség túlszolgálatát segítő önkormányzati támogatás is. Az ülés zárt részében a Paksváros díszpolgára és a Pro Urbe emlékérem kitüntetések adományozásáról dönt majd a testület. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
6: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, ami céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gyöngyitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
1: Kérlelhetetlenül megjött az ősz. Graca Levente vagyok, és ahelyett, hogy erőltetettem vidám slágereket pörgetnék max hangerőn a már hátunk közepére se kívánt kánikulában, inkább frissítően melankolikus vibe-okat hozok a reánk köszöntött hűvös esős napokon. Egy órányi ősz, ahogy én szeretem. Spanglellel kezdünk. Az Invisible Man in a Fluorescent Suit csellói nekem örökre az őszi mecsek színeivel és illatával fortak össze. The Staves követi a duót, a Black and White-ot fogjátok hallani a vokál harmóniák nagymestereitől, majd Tears for Fears következik, a közelmúltbeli Long, Long, Long Time elvágyódó katarzisa. A súlyos Portishead lazítja le a hangulatot Beth Gibbons kísérteties énekével, majd maradunk Angliában, Stephen Wilson korai remekműve a Nine Cats következik, végül ezt a blokkot a T-Rex zárja a Teenage Dream című indie klasszikusával. De az első track a spongli, falevél hullásra fel.
0: Best of kedvencek Levitől, déltől egyig. A keverőpultnál Graca Levente.

A T-Rex-től hallhattuk a Teenage Dream-et, ez pedig az én best of órám. Benne hangolódás az ősz melankolikus, befészkelődős, otthonteázós hangulatára. Messzi szívetekkel folytatjuk. Az örökérvényű Teardrop szól a trip-hop ászaitól, majd a gigantikus Pink Floyd egy kevéssé ismert száma jön, az 1970-es Summer 68, a néhai billentyűs Richard Wright szerzeménye. Frank Black veszi át a terepet, kisé meg kell élinkíteni a vibe-okat, erre pedig az I Heard Ramona Sing a tökéletes választás, a bársonyos hangú Madeline Perreault követi őt. Az abszolút forró tea kompatibilis Blue Alert-tel végül ezt a blokkot, de még nem egészen az óránkat a Beatles zárja. Utolsó kiadott dalukat, a Now and Then-t hallhatjátok tőlük. De a szó most még a messzi veteké. Let's go!

A Beatles búcsúzó szerzeményét, a Now and Then-t hallhattátok. Ezzel őszváró best of óránk a végéhez ért, utcsó dobásnak álljon itt a Younger Brother-től a Crystalline, szépséges beatek a brit duótól, délután pedig jövök vissza. Don't disappear.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Valahogy annyira evidensnek tartja azt a magyar társadalom, hogy leveszi a 300 forintos tejet a polcokról, miközben a kereskedő úgy tudja 300 forintért adni, vagy 330-ért a boltban, hogy ő már áttette a hasznát, tehát a semmiért veszik, igen, és semmiért veszik át, és akkor kiderül, hogy a tejtermelők valójában ár alatt kénytelenek eladni, mármint az előállítási költség alatt kénytelenek eladni az ilyen nagy felvásárlóknak a tejet.
2: A 80 forintos tej hogyan lesz nála te asztalodon 320?
1: Így van, így van. Na és akkor értem, hogy nyilván az ember minél kevesebbet akar a rezsire költeni, és tényleg nagyon sok olyan ember van, aki egyébként nem is tudná megengedni magának, ha mondjuk dupla ennyi lenne, és ez szomorú, tehát ezt mindenképpen csak akkor lehet kivezetni, hogyha valamilyen módon megvan oldva az, hogy azok, akik rosszabb helyzetben vannak is, meg tudják ezt fizetni, de az viszont, hogy mindennek ára van, és mindennek fair play módon tisztességesen fizessük meg, és ne az legyen, hogy mesterségesen be vannak fagyasztva bizonyos díjak, de nincsen a rendszer mondjuk fejlesztve, és ezáltal mondjuk majd egyszer arra fogunk akár mondjuk egy vízműnél is felébredni, hogy eldurranak a csövek, és nincs víz.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
3: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 10-e csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Testületülést tartanak ma délután a paksi képviselők, biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, sok riasztása volt a napokban a tűzoltóknak, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
3: Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyiség másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Képviselőtestületi ülés tart ma délután 2 órától Paksváros önkormányzata, a Városháza nagytermében. A képviselők sűrű napirendelé néznek, tárgyalják többek között a város idei költségvetésének első félévi végrehajtását, dönthetnek egy napelemes és akkumulátoros energiatároló rendszer megvalósításához szükséges külterületi ingatlan hasznosításról, valamint a CT-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Emellett napirenden szerepel a Burza Hungarika felsőoktatás ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, a Pollák és Szedres utcai tömbelső felújításának ügye, valamint a rendőrség túlszolgálatát segítő önkormányzati támogatás is. Az ülés zárt részében a Paksváros díszpolgára és a Pro Urbe emlékérem kitüntetések adományozásáról dönt majd a testület. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
4: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a forra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
0: Fox FM hírek.
3: Őszi kulturális pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára Paksváros önkormányzata. A Humánpolitikai Bizottság olyan paksi székhelyű alapítványok és egyesületek jelentkezését várja, amelyek kulturális események megvalósítását vagy a város értékeinek, hagyományainak megőrzését és ápolását tűzték ki célul. A támogatási kérelmeket személyesen lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási osztályán. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 21-e hétfő déli 12 óra. A részletes felhívás és a letölthető adatlapok a paks.hu weboldalon érhetők el. 4 helyszínen összesen 23 hektáron küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Tolna vármegyében kedden, közölte a katasztrófavédelem. A hivatásos önkormányzati és önkéntes egységek összehangolt munkájára Fürgeden, Hőgyészen, Szálkán és Németkér külterületén is szükség volt. Hőgyészen a nehéz terepviszonyok miatt a lángok egy présháztető szerkezetét is elérték, de személyisérülés sehol sem történt. A beavatkozásokban a tűzoltók mellett erőgépek, rendőrök és a közműszolgáltatók is segítettek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a tartós szárazság miatt a kiszáradt növényzet már egyetlen apró szikrától is könnyen meggyulladhat. Idén Tolna vármegyében már közel 200 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tüzekhez, amelyek során csak nem 200 hektárnyi terület égett le. Ittasan és engedély nélkül motorozott Medinán egy férfi, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök szeptember 7-én délután 3:47 körül igazoltattak egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit Medinán. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 32 éves férfi vezetési jogosultsága szünetel, és az utánképzést nem végezte el, a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezik. A szonda is pozitív értéket jelzett, ezért a hitelesített légalkoholmérőt a helyszínen fújották meg a sofőrrel. A mért eredmény alapján ittas vezetés miatt büntető eljárás indul ellene. Az engedély nélküli vezetés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás keretében előállították, majd őrizetbe vették a férfit.
0: És most, sporthírek a Fox FM-en.
3: Az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatát Ivica Skelin vezeti az idei nyártól. Az 52 éves horvát szakember személyében tapasztalt edző érkezett az atomvárosba. Vezetőedzőként 2005-ben mutatkozott be a KK Split együttesénél, és az elmúlt években különböző országokban dolgozott, többek között Belgiumban és Hollandiában, itt aratta a legnagyobb sikereit. Több trófeát is nyert, és Hollandia és Belgium év edzője díjat is átvehette. A 2017-18-as szezonban a horvát válogatott vezetőedzője volt. Ivica Skelin legutóbb Lengyelországban a Légia Varsó és a Czarni Slups csapatait irányította.
5: A horvát válogatottnak lehettem a szövetségkapitánya, majd szintén a horvát válogatott, hogy az olimpián is szerepeltek, ugye másodedzőként voltam jelen. Hollandiába és Belgiumba a bajnokságot is sikerült nyernem, kupát is, Lengyelországba a playoffba kerültünk. Volt mindenhol valami, amit én sikernek könyvelek el a karrierem során. Ami a mi játékunkat fogja jellemezni ebben a szezonban, az, hogy rengeteget fogunk futni, próbálunk minél több tranzíciós kosarat szerezni. Mindemellett sok kosarat és sok pontot várok a csapattól, tehát szeretném azt, hogy a sok pontos meccseket tudnánk játszani, és persze védekezésben is és támadásban is a keménységet és a gyorsaságot fogom elvárni. úgyhogy összességében talán ez fogja a játékunkat jellemezni. Ugye talán azok úgymond különlegesebben a csapatban, hogy nagyon sokan ismerik egymást, és összeszoktak már ugye az előző szezonokból. Kémia az úgy gondolom, hogy megvan. Igazából így egy-egy játékos nem is tudnék kiemelni, hogy ki milyen esetleg vezérszerepet kaphatna ugye a pályán. Ez majd úgyis idővel fog eldőlni, hogy ahogy a bajnokság elkezdődik, és mi is ritmusba jövünk, és még jobban összeszokik a gárda.
3: Az NB1-es kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét. Az ASE hazai pályán kezd, a Pécsi Universitas együttesét fogadja majd a Gesztenyés úton. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: Robi hírei, valamint Levi Best of órája után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! 13 óra 8 perc van, és én még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint, és hozok még nektek egy nyereményi játék kérdést is, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. Most pedig jöjjön Cyriltől a Still Into You 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM. Összeköt.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 10-én Lakatos Ágnes Special Zone Jazz koncertjét tekinthetitek meg 17 órakor a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 12-én egy mese délelőtt lesz szintén a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Csavargó kisautó címmel 10 órakor, és szintén a belépés díjtalan erre az eseményre. Szeptember 11 és 12-én Bárka Fesztivál lesz Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban, ahol rengeteg szuper programmal vár benneteket az esemény. Például pénteken Meringer koncert lesz, majd 22 óra 30-kor Candyman duó fogja szolgáltatni a talpalávalót. Szeptember 12-én már reggel 10 órától halfőző verseny lesz, majd sorban jönnek a jó kis programok, és este 21 órakor pedig a Lord zenekar fog fellépni. Szeptember 12-én Gerjeni Szüreti és Falunap lesz a Közösségi Ház Falu Központnál. Rengeteg programmal vár benneteket Gerjeni is, 10 órától már kirakodó vásár lesz, aztán Szüreti felvonulás, délután pedig fellép majd Fábián Zoltán és zenekara, valamint 8 óra 30 perckor a Desperado lesz a sztárvendég, és egy szuper koncertet hallhattok tőlük. Szeptember 12-én Móser Zoltán fotókiállítását tekinthetitek meg időbezárva címmel a Művészetek Házában 15 órakor. Remélem tudtam mindenkinek segíteni az eheti programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli. A napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Robi hírei, valamint Levi Best of órája után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! 13 óra 8 perc van, és én még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint, és hozok még nektek egy nyereményi játék kérdést is, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. Most pedig jöjjön Cyriltől a Still Into You 2025-ből.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

mennyire vagy otthon a vizen. Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már érkezik is a nyereményjáték, amit ugyebár csütörtöktől egészen vasárnapig játszunk itt a Paks FM-en, vagyis egészen pontosan a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál, és ez úgymond egy világbajnoki játék, ugyanis a magyar kenu négyes került a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa is, Juhász István és Kollár Kristóf, innen is nagy-nagy gratuláció nekik. A kérdésem a következő: ki adja a ritmust a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? A. Kollár Kristóf, vagy B. Hajdú Jonatán. A kérdésre a helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán várjuk komment formájában. Játsszatok velünk, mert értékes nyereményt lehet tőlünk nyerni a Nike Bolt felajánlásából, ugyanis 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt lehet nyerni, szóval játsszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

Mindenki táncol 2017-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozunk itt a Paks FM stúdiójába. Most viszont átadom a helyem Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó zenéket. Én Takács Nagy Vivi voltam. Csodás napot nektek. Sziasztok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: De egyébként, ha gyereket teszed a középpontjába ennek az egész kérdésnek, akkor meg egyértelműen a kicsi iskola jobb. Tehát a gyereknek...
2: Nem lehet focizni. De. Ha nem lehet focizni, akkor nem jó az a gyereknek.
1: Dehogy?
2: Ezt most mondom.
1: Figyelj, a gyereknek a figyelemre van szükség, és a figyelem, ugye, az minél kisebb az osztály, annál több figyelem tud ráhárulni.
2: De legyen sok osztály, mondtam, egy
1: jó,
2: helyen.
1: Hát
2: tehát most... ne az legyen, hogy egy iskolában van 10 gyerek egy osztályban, akik semmit nem tudnak csinálni, mert akkor a korkülönbség. Mert lehet, hogy egy gimnáziumban már lehet az elsős és a negyedikes tud egymással focizni.
1: Ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy akár még a vegyes csoportok is szerintem működőképesek tudnak lenni. Egyébként sokkal jobban együttműködnek a kicsik a nagyokkal is, mondjuk egy vegyes csoportba, de
2: foci
1: jó.
2: Közben.
1: Hát nem csak foci, nem foci
2: de
1: közben,
2: a foci
1: nem csak
2: fociról
1: szól,
2: hogy nagyon
1: mi vagy te Orbán Viktor?
2: Nem vagyok Orbán.
1: A fociról szól.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat!
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Augusztusban 85 milliárd forinttal több mint 12.470 milliárd forintra nőtt a névértékes lakossági állampapírállomány, közölte az Államadósságkezelő Központ. A lakossági állomány több mint 40%-át, mintegy 5.135 milliárd forintot a fix magyar állampapír tesz ki, amelyet a prémium és a bónusz magyar állampapír követ a sorban. Az AKK közleménye szerint az állomány alakulása megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek. Az adósságkezelő a kamatkiadások csökkentése érdekében 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott magasabb kamatozású papírokat, az év végéig pedig további visszavásárlásokat terveznek. Ezzel párhuzamosan az AKK felfüggesztette a tavaly áprilisban bevezetett állampapírcsere programot, írja az MTI. Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Négy helyszínen összesen 23 hektáron küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Tolna vármegyében kedden, közölte a katasztrófavédelem. A hivatásos önkormányzati és önkéntes egységek összehangolt munkájára Fürgeden, Hőgyészen, Szálkán és Németkér külterületén is szükség volt. Hőgyészen a nehéz terepviszonyok miatt a lángok egy présháztető szerkezetét is elérték, de személyisérülés sehol sem történt. A beavatkozásokban a tűzoltók mellett erőgépek, rendőrök és a közműszolgáltatók is segítettek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a tartós szárazság miatt a kiszáradt növényzet már egyetlen apró szikrától is könnyen meggyulladhat. Idén Tolna vármegyében már közel 200 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tüzekhez, amelyek során csak nem 200 hektárnyi terület égett le. Ittasan és engedély nélkül motorozott Medinán egy férfi, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök szeptember 7-én délután 3:47 körül igazoltattak egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit Medinán. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 32 éves férfi vezetési jogosultsága szünetel, és az utánképzést nem végezte el, a járművezetéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik. A szonda is pozitív értéket jelzett, ezért a hitelesített légalkoholmérőt a helyszínen fújották meg a sofőrrel. A mért eredmény alapján ittas vezetés miatt büntető eljárás indul ellene. Az engedély nélküli vezetés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás keretében előállították, majd őrizetbe vették a férfit.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 3 perc, szeptember 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, hamisítatlan harmadgöbbi féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve nyereményjáték akciónk részletével is jelentkezem. Lesz minden mi szemszájnak ingere. Zenével kezdünk, Accent következik a Don't Leave Kylie 2025-ből. Let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Eloktól hallottátok a Summer's Back című 2024-es szerzeményt. A szám címe az, hogy visszatért a nyár, pedig pont végre beköszöntött az ősz, úgy Isten igazából. Nos, egyébként szeptember 10-e van, ami azt jelenti, hogy a mai napon Hunor, Nikolett, Ciprián, Erik, Honória, Miklós, Mikolt, Noémi, Tardos és Zalán nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Two Colors és Pascal Le Toublon következik a Break Up 2022-ből.

Flip szólt, a 2025-ös Bad on Fire. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a most már némileg ősziesebb őszi délutánnak a lendületét. John Newman következik a Fire in Me-vel 2018-ból, de néhány track múlva a nyeremény játék akció mai napi részleteivel is jelentkezni fogok. Let's go! I'm

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már itt is vagyok a nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Mától vasárnapig játszunk Facebookban egy-egy poszt formájában teszünk fel kérdéseket, amire komment formájában várjuk a helyes válaszokat. Ezúttal a magyar kenu négyes a játékunk középpontja, amelynek tagjai között ott van az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf is. A mai napi kérdésünk pedig a következő. Ki adja a ritmust a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? A. Kollár Kristóf, B. Hajdú Jonatán. Ez tehát a kérdésünk, kint van Facebookon, keressétek meg és kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Az összes helyes kommentelő között fogunk sorsolni szeptember 14-én, azaz hétfőn délelőtt 9 óra után, a nyeremény pedig nem más, mint egy 20.000 forint értékű Nike vásárlási utalvány. Játsszatok és nyerjetek!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportból.

Endless Summer-től és Szemfeltől hallottátok a Crying on the Dance Floor 2023-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az Atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újraindulhatnak a háromoldalú orosz-amerikai ukrán tárgyalások az ukrajnai konfliktus rendezéséről, amelyek helyszíne ismét Abu Dhabi lehet, közölte az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Jusakov hangsúlyozta, a találkozók lehetőségéről már egyeztettek az amerikai féllel, konkrét rendezési úti terv azonban egyelőre nem létezik. Az elnöki tanácsadó emlékeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump keddi telefonbeszélgetése az amerikai közvetítők korábbi moszkvai és kijevi egyeztetéseinek folytatása volt. Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő szerdán megerősítette a találkozók újraindításáról szóló megállapodást és rámutatott, hogy bár konkrét úti terv még nincsen, Oroszország nyitott a párbeszédre. Peszkov hozzátette, Vlagyimir Putyin és Donald Trump személyes találkozójára is van esély az ázsiai csendes óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, írja az MTI.
6: Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
7: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az az álomtérkép, amit céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkben, ahogy igazából szeretnénk.
6: A szüret és a borkészítés időszakában újra kiemelt veszélyt jelent a mustgáz, amelyre közös sajtótájékoztatón és gyakorlaton hívta fel a figyelmet Várdombon a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a szekszárdi borvidéki tanács. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erjedéskor keletkező széndioxid szintelen szaktalan és a levegőnél nehezebb, így a rosszul szellőző pincékben könnyen életveszélyes oxigén hiányt okozhat. Hangsúlyozták, a tragédiák megelőzéséhez elengedhetetlen a pincék rendszeres átszellőztetése és a gázérzékelők használata. Hozzátették, ha valaki mégis rosszul lenne a pincében, védőfelszerelés nélkül semmiképp sem menjünk utána, hanem azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
8: A pontos idő 15 óra 5 perc, szeptember 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Dua Lipa kezd. Az Illusion-t fogjátok tőle hallani 2024-ből. Let's go!
0: És most! Egy

0: És most, nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 25 Celsius fok van odakint, felhős időnk van, hidegfronti hatás várható még azon felül, ami volt elmúlt éjjel. Véget ér a szeptemberi kánikula, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap még egy kis csapadék várható, pénteken, és 18 fokra esik vissza a napi csúcshőmérséklet.

0: Szombaton 22, vasárnap 24 fok lesz, szóval csak lassan kaptatunk vissza, és 26 foknál több nem is lesz már az elkövetkezendő napokban, ez is csak jövő hét közepére várható. Úgyhogy maradunk ebben az ilyen 22 és 25 fok közti átlag hőmérsékletben naponta, ami nagyon-nagyon jó hír most már az elmúlt idők kánikulái után. Kész felüdülés. Minden bizonnyal a felhős idő is megmarad most már a szeptember hátralévő felében, és mondom, holnap az is előfordulhat, hogy még egy kis zuhét is kapunk a nyakunkba.
1: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Tom Grennan szólt az imént a 2025-ös Shadowboxing, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a most már egészen őszies szeptemberi délutánnak a lendületét. Michael Shines és Komodo következik a 2019-es I Just Died in Your Arms, és néhány track múlva ismét jelentkezni fogok a nyereményjáték akciónk részleteivel is. Let's go!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már is itt vagyunk a nyereményjáték akció részleteivel. Mától egészen vasárnapig játszunk, méghozzá Facebookon zajlik a nyereményjáték. Minden nap egy-egy kérdést teszünk fel poszt formájában, és kizárólag komment formájában fogadjuk el a helyes megfejtéseket. Az összes helyes kommentelő között szeptember 14-én, azaz hétfőn délelőtt 9 óra után kisorsolunk egy 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt. A nyereményjátékunk a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes körül forog. Ezek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf is. A mai nap kérdése pedig a következőképpen szól. Ki adja a ritmust a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? A. Kollár Kristóf, B. Hajdú Jonatán. Ez tehát a kérdés. Irány a Facebook, keressétek meg a posztot és kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Játsszatok és nyertek!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

Tidal, a Sign és Fifth Harmony szólt az imént a Work From Home 2020-ból egy igazi Covid klasszikus. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: És most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába a 142-es kilométernél lévő Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, a leállósávot és a gyorsítósávot is lezárták, de csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szintén az M6-os autópályán éppen szalagkorlátjavítás, illetve hézag és reperés kiöntési munkálatok zajlanak, ezért kilométer szervény szerint csökkenő irányban baloldalon Budapest felé korlátozzák a forgalmat. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül halad a forgalom. Itt Pakson, a Paks-Cece összekötő úton csatornaépítési munkálatok zajlanak, ezért kilométer szervény szerint csökkenő irányban baloldalon korlátozzák a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos asszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Bóna Szabolcs tárcavezető elismerte az asszályt Viszmajor eseményként, így a termelőknek már nem kell külön igazolást csatolniuk a szárazságról. Bizonyos támogatási feltételek elmaradása esetén külön bejelentésre sincs szükség, azonban ez nem jelent általános felmentést minden kötelezettség alól. Mentesülnek a gazdák például a túllegeltetés tilalma, a pásztorló és a szakaszos legeltetés, valamint a gyep területek bizonyos hasznosítási szabályai alól. A tárca hangsúlyozza, a Viszmajor eljárás nem helyettesíti a mezőgazdasági káresemény bejelentését, az aszálykárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük legkésőbb szeptember 30-ig, írja az MTI. Biztosított a Paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszint emelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
6: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
5: A szüret és a borkészítés időszakában újra kiemelt veszélyt jelent a mustgáz, amelyre közös sajtótájékoztatón és gyakorlaton hívta fel a figyelmet Várdonban a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a szekszárdi borvidéki tanács. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erjedéskor keletkező széndioxid szintelen szaktalan és a levegőnél nehezebb, így a rosszul szellőző pincékben könnyen életveszélyes oxigénhiányt okozhat. Hangsúlyozták, a tragédiák megelőzéséhez elengedhetetlen a pincék rendszeres átszellőztetése és a gázérzékelők használata. Hozzátették, ha valaki mégis rosszul lenne a pincében, védőfelszerelés nélkül semmiképp sem menjünk utána, hanem azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 16 óra 4 perc, szeptember 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, J.Lo és David Guetta új szerzeménye következik a Save Me Tonight. De még ebben az órában hamarosan jelentkezni fogok egy hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítással is, és a nyereményjáték akciónk részleteit is hallani fogjátok. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: Taylor Swift-et hallottátok, ez volt a 2025-ös The Fate of Ophelia. És ahogy ígértem, Gabi új anyagával jelentkezem. Szeptember 3-án filmvetítéssel egybekötött közönség találkozó volt a Csengei Dénes Kulturális Központban a Richter Egészségváros paksi állomása előfutáraként. Az eseményen a Richter Gedeon életét bemutató Nem tűntem el című dokumentumjátékfilmet tekinthették meg az érdeklődők, majd a film főszerepét alakító Rudolf Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésszel, színházigazgatóval, a Richter Egészségváros fővédnőkével, Csapó Ágnes, a Kulturális Központ igazgató helyettese beszélgetett. Ezt követően a közönségnek is lehetősége volt kérdéseket feltenni és kötetlen formában beszélgetni a filmről és annak központi figurájáról, Richter Gedeonról. Harmad Gabi kolléganőnk ezúttal, mint Rudolf Péter nagy rajongója, a közönség soraiból kérdezte a színészt, többek között arról, hogy hogyan látta az általa alakított karaktert a munkája és a magánélete között kirajzolódó kettőség tekintetében, és arról is kérdezte, hogy a saját életére nézve mi volt a főszereplő életének legnagyobb tanulsága. A következő percekben Rudolf Pétert hallhatjátok.
1: Nyilván ez mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy aki ennyire szerelmes a munkájának, mennyire közvetlen vegyértéke marad a közvetlen környezetére. Tehát nyilván ez is nagyon tanulságos, ez nagyon sok olyan történet van, hogy valaki kifelé, a kifelét most a saját teritorián kívüli világra nagyobb erővel tud koncentrálni, és hibázik, vagy valamiféle hiányérzete lehet. Egy ilyen nagy ember gyerekének lenni is nyomasztó lehet. Tehát ezek nagyon, nagyon különös dolgok, hogy lehet ezt jól csinálni. Hát nyilván ezzel harcolunk mindannyian, nem kell az a nagy embernek lenni, hogy illeszted a saját ambícióidat, hogyan tudod bizonyos esetekben kordában tartani. De ha meg nagyon sokszor kordában tartod, akkor meg most már ellépek a filmtől, inkább csak hangosan morfondírozom a feltett kérdés kapcsán, hogy az is egy sérülés, ha valakinek lemond róla. Hát az előző században inkább nagy női történetek vannak, hogy valaki, aki intellektuálisan, képességben egy óriási karriert futott volna, de választja a családot, a társadalomnak ez az elvárása, stb. És ez is oda is az első kérdések egyike volt, hogy kellett tudni nemet mondani. Ez oda-vissza mindenfélnek nagyon nehéz, aki egy minél megszállottabb a szakmáját illetően. Valaki annál komplikáltabb ebbe, vagy bevonni a családot. Ha bevonja, hogy együtt legyenek, együtt csinálják, akkor létrejön a fura hierarchia, hogy én és az apám a vezetőm, túl akarom szárnyalni, ez egy normális elvárás, de közben az ő árnyékában vagyok. Hát ezek, még egyszer mondom, elrugaszkodtam a filmtől.
2: Semmi gond, és a saját életére nézve, mi volt a legnagyobb tanulsága ennek a történetnek?
1: Az, hogy most megint a megszállottság szót használom, hogy a megszállottságnak azért nagyon fontos eleme kell, hogy legyen, hogy higgy az ösztöneidnek. Tehát ne a mások véleménye vezessen. Azt meg kell hallgatni, de alapvetően tudj menni a magad útján. Én nagyon sok minden, de tényleg egy szerencsés futás vagyok, tehát elkezdenék nyafogni, az kínos lenne. Egy díj után, amit egy kicsit meghatottam, hallgattam magamtól meghatódva. De nagyon, nem is, hogy azokat az irányokat vettem mindig az életem, amiket akkor vettem volna, ha ugyanolyan erős vezérfonál lett volna benne, mint Richter Gedeonban. És az, hogy elmertem vállalni, vagy belefogtam a pályázatba a Vígszínháznál, az ennek a felismerése volt egyébként. Hogy meg kell mernem lépni, tehát nem egy helyes oldalvágásra nem tűnhetek el egy ilyen helyzet elől, nem menekülhetek el.
0: Mint tudjátok, hamarosan Paksra érkezik a Richter Egészségváros. Szeptember 12-én, azaz holnap után szombaton mindenkit szeretettel várunk az ASE sporttelepen, ahol is a Richter Gedeon gyógyszergyár programjai és szűrővizsgálatai várják a kilátogatókat. Ha részt vesztek az ingyenes szűrővizsgálatokon, egészségügyi előadásokon és hasonlókon, pontokat gyűjthettek, amivel ti is hozzájárulhatok pontoként 500 forinttal, a Richter Gedeon Enyerti által a Paksi Gyógyászati Központ számára felajánlott 3,5 millió forintos alapadományhoz. Gyertek ki, tegyetek az egészségetekért és mások egészségéért is. Most Joe Stone és Four of Diamonds következik a Superstar 2020-ból.

0: FM.
1: Ó, amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal, ami nekem.

Ez volt a Bar Song Shabuzi-tól 2024-ből. Nos, még két track következik, egy Jeezy-től és Halsey-től, egy pedig Joel Corey-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve a nyereményjáték akciónk részleteivel is. Jeezy és Halsey következik a Him and I 2017-ből. Let's go!

0: Klassz FM slágereivel.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottatok.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már itt is vagyunk a nyereményjáték akciónk részleteivel. Mától vasárnapig minden nap egy-egy új Facebook poszt formájában teszünk fel kérdéseket nektek, amire a helyes megfejtést ott Facebookon komment formájában várjuk. A Nike Bolt Paks támogatásával játszunk, a nyeremény pedig, amit szeptember 14-én hétfőn délelőtt 9 óra után sorsolunk ki, egy 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalvány. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes a játékunk középpontja. Ezek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sportegyesület két kenusa is, Juhász István és Kollár Kristóf. A mai nap kérdése is, amivel Facebookon találkozhattok, így szól. Ki adja a ritmust a C4500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyesben? A. Kollár Kristóf, B. Hajdú Jonatán. Ez tehát a kérdésünk, irány Facebook, kommenteljétek a helyes megfejtést, ott vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

Luis Capaldi szólt az imént a Love the Hell Out of You 2025-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órákat.

0: Rosszánál. Ez a Paks FM.
1: Mozduljunk együtt a városért. Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
5: Augusztusban 85 milliárd forinttal több mint 12.470 milliárd forintra nőtt a névértékes lakossági állampapírállomány, közölte az Államadósságkezelő Központ. A lakossági állomány több mint 40%-át, mintegy 5.135 milliárd forintot a fix magyar állampapír tesz ki, amelyet a prémium és a bónusz magyar állampapír követ a sorban. Az AKK közleménye szerint az állomány alakulása megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek. Az adósságkezelő a kamatkiadások csökkentése érdekében 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott magasabb kamatozású papírokat, az év végéig pedig további visszavásárlásokat terveznek. Ezzel párhuzamosan az AKK felfüggesztette a tavaly áprilisban bevezetett állampapírcsere programot, írja az MTI. Az amerikai erők egy hét alatt 10 iráni tartályhajót semmisítettek meg, közölte a Közel-Keletért felelős amerikai középső parancsnokság. A CENTCOM tájékoztatása szerint a teherhajók ahhoz az árnyékhálózathoz tartoztak, amely pénzzel látja el az iráni forradalmi gárdát. A parancsnokság megerősítette azt is, hogy Irán az elmúlt két napban kétszer is ballisztikus rakétákat lőtt ki amerikai hadihajókra, valamint jordániai amerikai támaszpontok ellen is indított csapásokat. Az amerikai katonai vezetés tagadta, hogy bármelyik hajójuk találatot kapott volna, a támadásokat elhárították és személyisérülés sem történt. Jordániai közlés szerint a területük ellen irányuló rakétákat a légvédelem megsemmisítette, írja az MTI.
4: Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyiség másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízán. Őszi kulturális pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára Paksváros önkormányzata. A Humánpolitikai Bizottság olyan paksi székhelyű alapítványok és egyesületek jelentkezését várja, amelyek kulturális események megvalósítását vagy a város értékeinek, hagyományainak megőrzését és ápolását tűzték ki célul. A támogatási kérelmeket személyesen lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási osztályán. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 21-e hétfő déli 12 óra. A részletes felhívás és a letölthető adatlapok a paks.hu weboldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 17 óra 3 perc, szeptember 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, Billie Eilish kezd. A Birds of a Feather című tracket fogjátok tőle hallani 2024-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálifikati féletudósítás is vár rátok. Érdemes lesz tehát most is velünk tartani. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 12-én, azaz szombaton érkezik a Richter Egészségváros program Paksra, aminek keretében ingyenes szűrésekkel, tanácsadásokkal és előadásokkal várják a lakosságot. Gyertek ki ti is az ASE sporttelepre. Tehettek a saját egészségetekért és mások egészségéért is. A Richter Gedeon NRT ugyanis 3,5 millió forintos alapadományt ajánlott fel a Paksi Gyógyászati Központ számára. Ehhez ti is hozzájárulhattok. Hogyha részt vesztek az ingyenes programokon és ingyenes szűrővizsgálatokon, pontokat szerezhettek, egy-egy pont pedig 500 forintot ad hozzá az alapadományhoz. A cél egy altatógép és szemészeti OCT készülék beszerzése a Gyógyászati Központ számára. De a szűrések és előadások mellett természetesen színpadi programok is színesítik majd a szombati napot. A teljesség igénye nélkül a Csámpai Country Road Klubot, a Phoenix Tánc Egyesületet, illetve a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit is megtekinthetitek. A színpadon 9 óra 15 perctől 17 óra 30 percig folyamatosan programok várnak titeket. A szűrővizsgálatok fél 10-től 17 óráig tartanak, de családi programok is lesznek, gyerekprogramok, első segélynyújtás bemutató, interaktív játékok és kórházsuli, híd a kórház és az iskola között. Az Életmódsátorban 11 órától dr. Baracsi Katalin, Tóth Andrea, Szilágyi Hedvig és Béres Alexandra előadásait tekinthetitek meg, az Agóra előadósátorban pedig 10.45-től olyan lebilincselő témákról lesz szó, mint a férfiasság és szívügyek, a csontritkulás megelőzése és kezelése, a memória csodálatos világa, illetve a női egészség. Gyertek ki ti is szombaton az ASE sporttelepre és csatlakozzatok a kezdeményezéshez. Egészség ezreknek, milliók a Paksi Gyógyászati Központnak.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Leonit hallottátok, ez volt a 2024-es Simple Life. És már megyünk is tovább, nem tűrjük meg ennek az őszi délutánnak a lendületét. Daniel Figergely következik a Fulladok 2022-ből, utána pedig még néhány track, és már jövök is a beígért Pál Fikati féle tudósítással. Ezúttal Marton Renáta a Pálkolicz István városi könyvtárban tartott előadásáról lesz szó.

0: Ez volt Olivia Dean, és az idei Man I Need. És ígéretemhez híven itt is vagyok egy pár fikatiféle tudósítással. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolicz István Városi Könyvtárban a Szavak ereje címmel. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott. Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz. Az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörben. Marton Renátával Pál Fikati beszélgetett az előadás után.
1: Ezekben a percekben ért véget a Pákolicz István Városi Könyvtárban Marton Renátának az előadása összejövetele, mégpedig a szavak ereje. Ez egy sorozat tulajdonképpen, most már ez több éve folyik. A mai estén mi volt az, ami itt az érdeklődőket ide vonzotta hozzád? Azt tudom, hogy a te személyed is, mert hát sokan, nagyon sokan ismernek téged közelről is, és ezt a pozitivitásodat nagyon sokan magukba szippantják. Mi volt az, amit a mai nap folyamán, mai este folyamán feldolgoztatok?
2: Először is köszönöm szépen a kedves szavaidat, nagyon jól esik. Igen, arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, mert szerintem csak pár éve van a piacon külföldön is, akit úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és megfigyelte azt, mert hogy pszichológus, meg pszichiáter is, meg mindenféle dologgal foglalkozik, ami ugye az emberi lelket, elmét segíti, javítja, előbbre viszi, hatékonyabbá teszi, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak, és én erről szerettem volna beszélni, mert én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a forra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk. Erre fókuszáltunk ma, mert nagyon szeretném segíteni azokat, akik ugye érdeklődnek az önfejlesztés iránt, hogy segítsek nekik abba, hogy talán a pszichológus segítsége nélkül is át tudják lépni azokat a korlátokat, határokat, vagy meg tudják ugrani azokat a kihívásokat, amik előttük állnak. És nekem tulajdonképpen az a célom, hogy mindenki saját magát megismerje, és saját magát fejlesz abba az irányba, hogy végül is a világunk sokkal jobb legyen, szebb legyen, és boldogabb emberek legyenek, éljenek benne.
1: Filmvetítéssel is színezted az előadást, ugye az érdeklődést fent kell tartani hosszan.
2: Igen, a sztori ereje, a történetek ereje az nagyon fontos, akkor, amikor beszeretnéd bizonyítani, hogy ez azért működőképes, amiről beszélsz, és akkor igazából egy ilyen film részletet is hoztam be a Titok című filmből, Merj álmodni, ez a cím, nagyon cuki film, és van benne egy pont ide tartozó rész, ami nagyon jól működik. Nem csak a filmből hozok részleteket, hanem a valóságos történeteket is beszoktam hozni, hogy ezzel és ezzel az ember, csak ez történt, csak ugye ezek távoli dolgok, ezért igazából néha megfoghatatlanok számunkra, viszont az a jó, hogy ennek hatására, ugye akik itt vannak, ők is meg akarják osztani azt a történetet, ami velük történt, és ugye számukra ez csoda számba megy, vagy ők csodának élték meg, és ez a csodálatos, hogy igazából mindenkinek van egy ilyen története, vagy nem emelett ki a többi közül, vagy éppen arra is rárakódik az élet, a mindennapok rutinja, de amikor kiemeled a történeteid közül, akkor rájössz arra, hogy na hát erre én is képes, tényleg képes vagyok rá, akkor ha erre képes vagyok, akkor arra miért ne lehetnék képes? Tehát ugyanezzel a módszerrel. Nincs olyan nap alatt, mert ugye a Bibliában is benne van, hogy kérdés adatik. Úgyhogy tulajdonképpen erről szólt az egész előadás ma.
1: A résztvevők, a hallgatóságod az általában ugyanaz, vagy azért van némi mozgolódás?
2: Azok, akik járnak az előadásra, ők igyekeznek mindig itt lenni. Tehát igen, van egy állandó közönség is, de meg szokott lepni az, hogy vannak olyan témák, amik bevonzanak több más embert is, és akkor van, aki itt ragad. Illetve ugye akkor

Katy Perryt hallottátok, ez volt a Lifetimes 2024-ből. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Leventa vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újraindulhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai konfliktus rendezéséről, amelyek helyszíne ismét Abu Dhabi lehet, közölte az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Jusakov hangsúlyozta, a találkozók lehetőségéről már egyeztettek az amerikai féllel, konkrét rendezési úti terv azonban egyelőre nem létezik. Az elnöki tanácsadó emlékeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump keddi telefonbeszélgetése az amerikai közvetítők korábbi moszkvai és kijevi egyeztetéseinek folytatása volt. Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő szerdán megerősítette a találkozók újraindításáról szóló megállapodást és rámutatott, hogy bár konkrét úti terv még nincsen, Oroszország nyitott a párbeszédre. Peszkov hozzátette, Vlagyimir Putyin és Donald Trump személyes találkozójára is van esély az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, írja az MTI.
5: Biztosított a Paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszint emelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatát Ivica Skelin vezeti az idei nyártól. Az 52 éves horvát szakember személyében tapasztalt edző érkezett az atomvárosba. Vezetőedzőként 2005-ben mutatkozott be a KK Split együttesénél, és az elmúlt években különböző országokban dolgozott, többek között Belgiumban és Hollandiában, itt aratta a legnagyobb sikereit. Több trófeát is nyert, és Hollandia és Belgium év edzője díjat is átvehette. A 2017-18 a szezonban a horvát válogatott vezetőedzője volt. Ivica Skelin legutóbb Lengyelországban a Légia Varsó és a Czarny Slupsk csapatait irányította.
6: A horvát válogatottnak lehettem a szövetségi kapitánya, majd szintén a horvát válogatott, hogy az olimpián is szerepeltek, ugye másodedzőként voltam jelen. Hollandiában és Belgiumban a bajnokságot is sikerült nyernem, kupát is, Lengyelországban a playoffba kerültünk. Volt mindenhol valami, amit én sikernek könyvelek el a karrierem során. Ami a mi játékunkat fogja jellemezni ebben a szezonban, az az, hogy rengeteget fogunk futni, próbálunk minél több tranzíciós kosarat szerezni. Mindemellett sok kosarat és sok pontot várok a csapattól, tehát szeretném azt, hogyha sok pontos meccseket tudnánk játszani, és persze védekezésben is és támadásban is a keménységet és a gyorsaságot fogom elvárni. Úgyhogy összességében talán ez fogja a játékunkat jellemezni. Ugye talán az a úgymond különleges ebben a csapatban, hogy nagyon sokan ismerik egymást, és összeszoktak már ugye az előző szezonokból. Kémia az úgy gondolom, hogy megvan. Igazából így egy-egy játékos nem is tudnék kiemelni, hogy ki milyen esetleg vezérszerepet kaphatna ugye a pályán. Ez majd úgyis idővel fog eldőlni, ahogy a bajnokság elkezdődik, és mi is ritmusba jövünk, és még jobban összeszokik a gárda.
5: Az NB1-es kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét. Az a se hazai pályán kezd, a Pécsi Univerzitás együttesét fogadja majd a Gesztenyés úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: összeköt.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Eddig is volt vagyonvisszaszerzési egység, tulajdonképpen a rendőrségnek, most lett egy vagyonvisszaszerzési hivatal, itt megkettőztük sőt nem is megkettőztük a szerepeket, mert hogy még mondta, hogy más szervezetek is, intézmények is ebbe a vagyonvisszaszerzésbe részt vettek eddig is. Tehát, hogy tulajdonképpen most ez megint mi? Egy ilyen színház, amiben eljátsszuk azt, hogy valamit csinálunk, de valójában csak burjánzik tovább az intézményrendszer, és majd senki nem tudja, hogy kinek mi a hatásköre és mi a feladata, vagy ez tényleg hatékonyabb lehet egy ilyentől a rendszer, te hogy látod?
3: Szerintem megint kultúra kérdése, amiről beszéltünk, tehát lehet jobb is, és lehet, tehát nyilván a szándék.
2: Hány éves vagy?
3: Ugye? Tehát de miért jól mondtam, ez tényleg ettől függ. Hát a kulturáltsági szintünk, hát látszik, hogy hol tart az ország, ez alapján nem biztos, hogy sok jóval kecsegtet, de valahol el kéne kezdenünk felkapaszkodni, a megfelelő embereket a megfelelő pozícióra megtalálni, és akkor talán változik az országban sok minden.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Augusztusban 85 milliárd forinttal több mint 12.470 milliárd forintra nőtt a névértékes lakossági állampapírállomány, közölte az államadósságkezelő központ. A lakossági állomány több mint 40%-át, mintegy 5.135 milliárd forintot a fix magyar állampapír tesz ki, amelyet a prémium és a bónusz magyar állampapír követ a sorban. Az AKK közleménye szerint az állomány alakulása megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek. Az adósságkezelő a kamatkiadások csökkentése érdekében 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott, magasabb kamatozású papírokat, az év végéig pedig további visszavásárlásokat terveznek. Ezzel párhuzamosan az AKK felfüggesztette a tavaly áprilisban bevezetett állampapírcsere programot, írja az MTI. Az amerikai erők egy hét alatt 10 iráni tartályhajót semmisítettek meg, közölte a Közel-Keletért felelős amerikai középső parancsnokság. A CENTCOM tájékoztatása szerint a teherhajók ahhoz az árnyékhálózathoz tartoztak, amely pénzzel látja el az iráni forradalmi gárdát. A parancsnokság megerősítette azt is, hogy Irán az elmúlt két napban kétszer is ballisztikus rakétákat lőtt ki amerikai hadihajókra, valamint jordániai amerikai támaszpontok ellen is indított csapásokat. Az amerikai katonai vezetés tagadta, hogy bármelyik hajójuk találatot kapott volna, a támadásokat elhárították és személyi sérülés sem történt. Jordániai közlés szerint a területük ellen irányuló rakétákat a légvédelem megsemmisítette, írja az MTI. A szüret és a borkészítés időszakában újra kiemelt veszélyt jelent a mustgáz, amelyre közös sajtótájékoztatón és gyakorlaton hívta fel a figyelmet Várdombon a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a szekszárdi borvidéki tanács. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erjedéskor keletkező széndioxid szintelen szaktalan és a levegőnél nehezebb, így a rosszul szellőző pincékben könnyen életveszélyes oxigénhiányt okozhat. Hangsúlyozták, a tragédiák megelőzéséhez elengedhetetlen a pincék rendszeres átszellőztetése és a gázérzékelők használata. Hozzátették, ha valaki mégis rosszul lenne a pincében, védőfelszerelés nélkül semmiképp sem menjünk utána, hanem azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót. Ittasan és engedély nélkül motorozott Medinán egy férfi, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök szeptember 7-én délután 3:47 körül igazoltattak egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit Medinán. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 32 éves férfi vezetési jogosultsága szünetel, és az utánképzést nem végezte el, a jármű vezetéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik. A szonda is pozitív értéket jelzett, ezért a hitelesített légalkoholmérőt a helyszínen fújották meg a sofőrrel. A mért eredmény alapján ittas vezetés miatt büntető eljárás indul ellene. Az engedély nélküli vezetés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás keretében előállították, majd őrizetbe vették a férfit.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a paksfm slágereihez, és a Best of élesztőhöz.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat
1: is. Szóval első alkalommal érkezik Paks a Richter Egészségváros, és az előbb megtudtuk Heringes Anita polgármester asszonytól, hogy erre ti pályáztatok, és ezen pályázaton tulajdonképpen kiválasztásra került Paks és a Paksi Gyógyászati Központ. Mit jelent számotokra mindez, és miért tartjátok fontosnak, hogy a városban is megjelenjen, hogy eljöjjön ez a Richter Egészségváros?
2: Ez egy lehetőség. Lehetőség a városnak, a gyógyászati központnak. Mi pályáztunk, de önkormányzati támogatással, tehát ez gyakorlatilag egy városi rendezvény. Tehát az aláírások is hármas aláírások, a Richter, mint egy társadalmi támogatás áll a háttérben, társadalmi szerepvállaló, az önkormányzat, mint házigazda és az intézménynek a fönntartója, valamint a Paksi Gyógyászati Központ, aki egészségügyi szolgáltatást nyújt. Én azt gondolom, hogy ennek van egy jelentős közösségépítő, csapatépítő szerepe is. Sokkal közvetlenebb körülmények között tudnak találkozni az odalátogatók, az orvosainkkal, a szakdolgozónkkal, lehet, hogy egy kicsit az emberi oldalunkat is meg tudják ismerni ezen a napon, illetve nagyon fontos a lakosságnak az egészségtudatossága. Én úgy látom, hogy ahogy haladunk előre az időben, az évek folyamán, egyre inkább egészségtudatosabbá válunk, akár az étkezésbe, akár a mozgásba. Nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már valamilyen tünet jelentkezik. Időnként nagyon fontos, jelentős a szűrővizsgálatokon történő részvétel. Az egészségügyi intézmények is szerepvállalók. Nem csak a diagnózis felállítása és a gyógyítása feladatunk, igenis előtérbe kerül a prevenció, tehát már az egészségfejlesztési iroda működtetése is ezzel a szándékkal indult, és erre épül rá maga a Richter Egészségváros rendezvény. Ez egy nagyon színes nap, egy nagyon-nagyon színes program lesz itt. Nem csak vizsgálat, szűrés lesz, hanem gyakorlatilag családi program, arcfestés a gyerekeknek, színpadon fellépők, olyan neveket hoz maga, személyeket, szereplőket a Richter, akik hitelesen tudják közvetíteni az információkat, és ez nagyon fontos. A szűrőpontok nagy részén a Paksi Gyógyászati Központnak a munkatársai, orvosai, szakdolgozói fognak részt venni. Fontosnak gondoltuk a Richter segítségét kérni, hogy olyan szakellátásokban, amit nem tud az intézmény még jelenleg biztosítani, ilyen a bőrgyógyászat, hogy lehetőség szerint legyenek szűrőpontok. Egyelőre úgy néz ki, hogy két bőrgyógyász is részt fog venni az eseményen, ahol anyajegyszűrés is fog történni. Közösen teszünk az egészségünkért, és azért az egészségügyi intézményért, ami a városban található. Hosszú távon befektetünk az egészségünkbe, és gyakorlatilag az egészségügyi intézményről fogunk terheket levenni. Ugye egyre inkább előtérbe kerül ez a kvali, ez az úgynevezett életminőségben eltöltött életévek fogalom. Ez nagyon fontos, tehát leélhetünk egy életet mindenféle fájdalommal, egészségtelenül elhízva 70 éves korunkig, de ez nem egy minőségi élet, vagy lehet ezt úgy leélni, hogy gyakorlatilag korunkhoz mérten fittek maradunk. Nagyon fontos abba is segíteni, támogatni a lakosokat, hogy hogyan induljunk el ezen az úton. Fontos, hogy ne legyünk számon kérőek. Olyan célokat kell kitűzni, ami megvalósítható. Ha elrugaszkodott célokat fogalmazunk meg, akkor azt fel fogjuk adni egyébként, és nem fogunk a végére érni annak érdekében, hogy tényleg az egészségben eltöltött életévek számát tudjuk gyarapítani.
1: Igen, hogyha kis lépést is teszünk az egészségünkért, mert az is nagy lépésnek számít egyébként. Ugye a Richter Egészségváros, a Richter Gedeon nyert egy kiemelt társadalmi felelősségvállalási programja, ami, mint mondtad, a prevencióról, az egészség megőrzésről szól főként, viszont 3,5 millió forint alaptámogatást ajánlott fel a Paksi Gyógyászati Központ számára a cég. Mire fordítanátok ezt az összeget, ami majd rendelkezésetekre áll, vagy kiegészíti a ti forrásaitokat?
2: A stratégiai célok között nem titok, az egynapos sebészetnek az újraindítása áll, illetve a CT-min diagnosztikai eszköznek a beszerzése. Az eszközöknek az egy része az rendelkezésre áll a korábbi egynapos sebészetből, de a technológia fejlődik, ráadásul rohamosan, és új igények jelennek meg a szakorvosok részéről. hogy a betegeket biztonságba tudjuk, mert ott már egy szolgáltatást igénybe vevő betegről beszélünk, amikor az egynapos sebészet igénybevétele kerül szóba. Nagyon fontos egy megfelelő minőségű altatógépnek a működtetése. Ezért az egyik legfontosabb célunk az egy jó minőségű altatógép, a másik pedig egy diagnosztikai eszköz, egy úgynevezett OCT készüléknek a beszerzése. Nem titkolt vágyunk, hogy a forrás ettől több lesz, ami adományként össze fog gyűlni a Paksi Gyógyászati Központ részére, és további eszközöket tudunk még beszerezni. Tehát azért itt még vannak igények, tehát egy műtéti torony az egynapos sebészetbe, akár a kézi műszereknek a fejlesztése. Tehát azért célok vannak, most alapcélokat fogalmaztunk meg, és ha ezt elérjük, én azt gondolom, hogy akkor is boldogok leszünk.
1: És ugye a rendezvényen a lakosság aktivitásával is tovább növelhető ez a 3,5 millió forintos alaptámogatás, amit az imént említettem. Hogyan lehetséges ez? Mit kell tenni ehhez a paksiaknak?
2: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ezúton is köszönjük a lehetőséget, hogy a film ott levetítésre kerülhetett. Ott mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta. Ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Én azt látom, hogy Paks tényleg megmozdult, tehát szociális intézmények fognak jönni, az ott lévő gondozottak, és terjed szájról szájra. Szeretnénk, ha a környező településekre is eljutna, hiszen ők is igénybe veszik az egészségügyi központnak a szolgáltatásait. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katusatillával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosszunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Tehát akkor ezekkel lehet növelni ezt a 3,5 millió forintot, és akár több 10 millió forintot össze tudunk nektek, és magunknak, paksiaknak gyűjteni, hiszen az az érték, amit itt a gyógyászati központra fordítotok, az itt marad, és minket fog szolgálni. Említetted a szűréseket, és ha jól tudom, akkor nem csak a Richterhoz saját szűrővizsgálatokat, illetve tanácsadási szolgáltatásokat, hanem a Paksi Gyógyászati Központ is. Kicsit beszéljünk arról akkor, hogy ki milyen szűrésekkel készül erre.
2: Gyakorlatilag a Richter a névsort és a szakorvosi szakdolgozói területeket begyűjtötte, és akikkel ő kívánt szerződést kötni, megkötötte ezekre az úgynevezett prevenciós, szűrő és tanácsadó tevékenységekre. Viszont azt szerettük volna, hogy a dolgozóink, akik aktívan jelentkeztek, hogy szeretnének ott lenni ezen a napon, és a város szűrésében, tanácsadásában részt venni, nekik is adjunk lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy plusz sátrakkal készül a Richter, tehát a Richter biztosítja a sátrakat, annak a minimál eszköz, tehát berendezését, mint asztalszék. Az egyéb eszközöket, ami akár egy tanácsadáshoz szükséges, azt a Paksi Gyógyászati Központ fogja biztosítani. Így a gasztroenterológusunk, felföldi főorvos úr, tüdőgyógyászunk is részt fog venni az eseményen, illetve szemész főorvosasszony, valamint ortopéd szakorvos, illetve az egészségfejlesztési iroda is egy sátorban részt fog venni a rendezvényen 6 fővel. Így próbáljuk színesíteni, és gyakorlatilag még több lehetőséget kínálva oda tenni magunkat, mint Paksi Gyógyászati Központ a Richter rendezvényéhez.
1: És azért azt emeljük ki még egyszer, hogy ha valaki kijön a rendezvényre, kezdve a sétával, vagy már múlt héten ugye ott volt a filmvetítésen, és minden egyes szűrés plusz 500 forintot fog jelenteni, tehát hogy nem csak egy szűrésen veszek, vagy ha egy szűrésen részt veszek, az még az nagyon jó, de hogyha 10 szűrésen veszek részt, vagy 10 tanácsadáson, akkor 10-szer annyi pénzt tudunk gyűjteni, igaz?
2: Igaz, nincs korlát, nincs limit, és lesz egy ajándéksátor. Az ajándéksátorban elhelyezett tartalmakkal is szeretnénk motiválni a résztvevőket, hogy minél több szűrésen, tanácsadáson vegyenek részt. Maga az önkormányzat, az atomerőmű, a Rosszatom, ők mind-mind adománytárgyakat ajánlottak fel, ezek már rendelkezésre állnak, leltározás alatt állnak, és a Richter gyakorlatilag most ezeket átváltja pontértékre, hogy hány pontért melyik ajándéktárgyat fogja megkapni a lakos, aki részt vesz a rendezvényen.
1: Na, ez tök jól hangzik. Jó, hát egyre több ok van azért, hogy kimenjünk, de a legfontosabb az az egészségünk, ez az első, a második a Paksi Gyógyászati Központ fejlesztése, és akkor még egy kis ajándékot is kaphatunk. Na, hát ez így tök jó. Ez így jól hangzik. Ugye szeptember 12, azok kedvéért mondom, akik most kapcsoltak ide, Richter Egészségváros Paks, az ASE sporttelepen, erről beszélgetünk Tóth Szívos Etelkával, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójával, és hát lesznek szórakoztató jellegű programok is, amit azt már említetted itt. Mire kell gondolnunk?
2: Mert maga a séta, és azt gondolom, hogy egy olyan hangulatban fog kezdődni, mint nyitó esemény, ahol egy pécsi zenekar fogja kísérni a sétálókat, majd pedig ezt követően a színpadon is folyamatosan, tehát gyakorlatilag horizontálisan több esemény egy időben fog zajlani. A Csámpai Country Road zenekar is részt fog venni, a színpadon felvonul, köszöntő beszédek lesznek Torna Katus Attilával, maga a Paksi Botforgató Kulturális Egyesület is részt vesz egy kis előadással az ünnepségen, de a Csillag Show Dance Team is színesíteni fogja a programot, az eseményt, illetve Tehetségalapokú Művészeti Iskola is előadást fog tartani, Főnix Tánc Együttesnek lesz egy bemutatója, úgyhogy színes lesz a program.
1: Nagyon jól hangzik. És akkor, ha már itt említettél neveket, azért még mondjuk el, hogy kik azok a személyek, akik a hitelességükkel tudják képviselni a Richter Egészségvárosnak ezt az egészségmegőrzésre, egészségtudatosságra vonatkozó célkitűzését.
2: Alapvetően akik a rendezvényen részt vesznek a Richter részéről, tehát ő Barabás Éva, Katus Attila, Bíres Alexandra, tehát ezek olyan nevek, akiket azt gondolom akarva akaratlanul ismerünk, és a pályafutásukat, és ettől valóban hitelesek. Radványi Dorottya, aki még részt vesz, és Kutasi Judit, művész úrral személyesen találkozhattunk a film főszereplőjével, Rudolf Péterrel múlt héten, aki azt gondolom, hogy megint csak hiteles képviselője és tagja a Richternek, mert egy olyan emberről beszélünk, aki gyakorlatilag egészség szempontjából az átlagba tartozik, és pontosan ezért egy olyan példát mutat, ami elérhető, ami követhető. Tehát nem egy ilyen sportoló, és sokszor egy-egy ilyen ember tudja megmozgatni a köré gyűlő lakosokat.
1: Abszolút, abszolút, igen. Most azért úgy felmerült még bennem egy kérdés, ugye ahhoz, hogy a minden paksi, vagy minden kiérkező tudja biztosan azt, hogy itt micsoda összegeket képes összegyűjteni a városnak, és egyébként a saját egészségért mi mindent tud tenni. Önkéntesekre szükségetek van, vagy lesznek önkéntesek, akik mondjuk elmondják a belépéstől, hogy figyelj, menj el minden szűrésre, mert azzal magadnak is jót teszel, és a városnak is?
2: A helyszínen hostessek állnak rendelkezésre, tehát ők segíteni, irányítani fogják az odaérkezőket. Én azt gondolom, hogy az elmúlt héten a sajtótájékoztatóval, a lehetőséggel a Paks FM-be, illetve Facebook bejegyzések megosztásával, vagy a Paksi FC-nek a videójával, amivel szintén a program mellé áll, gyakorlatilag megtámogatásra került, hogy lehet ezt még szélesebb körben, én azt gondolom, hogy igen, és ebben a környező települések polgármestere is megkapták ezeket az ajánló leveleket a programon történő részvételre, valamint a testvérvárosok és polgármesterasszonynak a segítségével.
1: No, hát sajnos lassan lejár az időnk, de azért még, ha van valami, amit mindenképpen szeretnél kiemelni, akkor kérlek, ezt tedd meg, és akkor, hogyha nincs, akkor pedig hamarosan búcsúzunk.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy sok-sok szeretettel várjuk a lakosokat, és örülnék, ha tényleg egy családi napba, egy közösségbe tudnánk gondolkodni ezen a napon az egészségünkért, amely értéket képvisel.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Paks FM és a Best of Élesztő.
1: 400. paksi bajnoki mérkőzését játszott a Szabó János, a Paksi FC labdarúgója Nyíregyháza ellen augusztus 29-én, aki, ahogy azt már említettem nektek, megérkezett a stúdióba. Szia, jó reggelt!
2: Szia, üdvözöllek, és a hallgatókat is üdvözlöm.
1: 20 év, 400 mérkőzés, hát egyetlen klubnál ez ilyen elképzelhetetlenül hosszú idő és elképesztő meccszám egy profi futballista pályafutásában. Ha most így végignézel az elmúlt 20 éven, vagy 20, bocsánat, 18 elnézést, akkor mi az első dolog, ami eszedbe jut?
2: Igazából talán az, amikor az első meccsemet játszottam a Kaposvár ellen 2009-ben, amikor egy ilyen hatalmas szél volt, másoknak biztos nem maradt emlékezetes mérkőzés, mert 0-0 lett ez a meccs. Egy nagyon nagy szél volt, és mint mondtam már több helyen is, hogy igazából az azért emlékezetes meccs, nyilván azért, mert az első NB1-es meccsen volt, illetve akkor volt itt az akkori 20-as világbajnokságra készülő csapat szövetségi kapitánya, Egervári Sándor, és utána meccs után jelezte számomra, hogy szeretne is meghívni a bőkeretbe, meg szeretne nézni, úgyhogy nekem ez mindenféleképpen emlékezetes maradt.
1: Hogy emlékszel vissza a 18 évvel ezelőtti Szabó Jánosra?
2: Hát jó rég volt már. Halványak az emlékek, de nyilván hát azért jóval fiatalabb voltam. Több hajam volt, mint most. Igazából nem tudom talán.
1: Sokat változtál? Ennyi idő alatt?
2: Szerintem mindenféleképpen igen, azóta azért lett családom, megkomolyodtam azért akkoriban.
1: Mert úgy érzed, komolytalan voltál 18 évvel ezelőtt?
2: Hát azt nem mondom, hogy komolytalan, de nyilván azért fiatalabb, és ezáltal nem gondoltam annyira komolyan az életet még.
1: Aha. Szóval akkor így a személyiséged is sokat változott, és természetesen a külső körülmények is. Az mikor vált világossá számodra, hogy ugye a Paksi FC lehet az a hely, ahol akár az egész pályafutásodat végigcsinálod?
2: Igazából ez így alakult, hozta magát ez a dolog, szóval nem volt ez előre eltervezve. Nyilván azt nagyon szerettem volna, mivel paksi srác vagyok, hogy a Paksi FC-ben játszhassak, illetve ott mutatkozhassak be. Nagyon elégedett vagyok ezzel, hogy itt tudtam játszani annyi meccset.
1: És ugye hát gondolom ez alatt az idő alatt ugye nagyon sok stábbal együtt dolgoztál, sok vezetőedzővel. Neked ez mindig könnyen ment, tehát könnyen alkalmazkodsz különböző változásokhoz, vagy azért volt olyan, és nem kell nevet mondani, de volt olyan, amikor azért neked is nehezebb volt mondjuk felvenni egy bizonyos vezetőedző, egy bizonyos stábnak a stílusát?
2: Nyilván volt ilyen alkalom, hiszen tényleg, ahogy említette, 18 éve vagyok itt, de én azt gondolom, hogy azért a nagy részében sikerült átvennem a dolgokat, illetve nekem talán könnyebb volt abból a szempontból alkalmazkodnom, hogy én ugye helyi srác voltam, és ez azért sokat segített.
1: És ez mitől? Miért volt ez neked előny? Hogy érzed?
2: Én azt gondolom, hogy mindenki ismert itt, tudták, azért nagy részében kezdő játékos voltam a pályafutásom nagy részében, úgyhogy aki ide jött esetleg edző vagy stáb, ők azért ismerték a játékomat, és azért hál' Istennek is sokan szerették a játékomat.
1: Értem, hát és sokan szeretik most is. Azért remélem. Ezt tegyük hozzá, sokszor sokan, akik jobban értenek nálam a focihoz is dicsérnek, hogy nagyon jól helyezkedsz, meg ilyen hasonló dolgok. Dolgokat szoktak mondani, úgyhogy most is hasznos tagja vagy a csapatnak. Van olyan ember, akinek egyébként különösen sokat köszönhetsz így a klub berkeiben, nem csak azért, hogy a pályafutásod ilyen hosszan itt tudod tölteni, hanem úgy egyáltalán?
2: Hát nyilván én azt gondolom, hogy akik dolgoznak fent az irodán, ha ráikre gondolok, Józsóbára, nyilván ők azért már régóta ismernek, még utánpótlásban is sokat játszottunk egymás ellen, ugye a Paksi, az Atomerőmű Sportegyesület, illetve a PSE, ugye sokszor játszottunk egymás ellen, onnan is ismerjük már egymást, úgyhogy igazából tényleg nekik azért van mit köszönni.
1: A Paksi FC a klubhűség mintaképének nevez az egyik bejegyzésében, nem tudom, hogy ezt láttad-e, de ha nem, akkor ezt most így elmondom neked. Szerinted mik a klubhűség összetevői? Tehát nálad mondjuk elsősorban a személyiségedre vezethető vissza, vagy inkább azt számít, hogy megtalálta az ember azt a közeget, ahol egyébként jól érzi magát, ahol szívesen van, vagy esetleg valami teljesen más szempont?
2: Én azt gondolom, hogy megtaláltam azt a közeget, amiben én nagyon otthon érzem magam, és szeretem is ezt a közeget. Én úgy érzem, hogy a közeg is szeret engem, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen erre felé mennék el, tehát e felé.
1: Értem. Ugye hát mondtam, hogy sok stábbal és vezetőedzővel dolgoztál együtt itt az elmúlt 18 évben, viszont van valaki a pályád során, aki már akkor is ott volt a Paksi FC-nél, amikor kezdted, amikor bekerültél, és még most is ott van, Karszt Józsefről beszélek, Józsó báról, akit már említettél, és ugye én felhívtam tegnap Józsó bát telefonon, hogy hogyan jellemezne téged. Őt idézem, Szabó Jani egy rendes ember, egy klubikon. Józsó be így jellemzett, és azért, amikor egy olyan ember beszél rólad így, mondhatjuk szuperlatívuszokban, aki ennyi éve ismer, és azért biztos nyilván máshogy érinti az embert, de mit jelent neked, hogy azok, akik végigkísérték a pályafutásodat, ma már nem csak futballistát látnak benned, hanem egy olyan kiemelkedő személyiséget, aki megtestesít és kvázi szimbolizálja a klubot, akinek a neve összefort a klubbal.
2: Hát, nagyon jól esik ez, hogy ezt gondolják rólam, és nagyon örülök neki, hogy tényleg ilyen jó véleménnyel van rólam Józsó bácsi, illetve maga a Paksi FC, úgyhogy ez nagyon nagy boldogság számomra.
1: És így ízlelgetted ezt a klubikon kifejezést? Mert hogy ugye ezt Böde Danira használták eddig legalábbis, én nem emlékszem, hogy bárki másra mondták volna, most te is itt bekerültél a klubikonok közé, tehát azért ez a szó, ez azért felelősség, nem? Meg azért ez így van egy ilyen ereje.
2: Nyilván felelősséggel is jár, hiszen azért segíteni kell a többi csapattársunkat, illetve ha olyan problémák vannak, akkor azért mi szoktuk megbeszélni ezeket például a Danival is, vagy inkább az idősebb játékosokkal. Szóval nyilván jár ez felelősséggel is persze.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: A futballban ugye sokszor az eredmények számítanak, meg azok maradnak meg így a szurkolóknak a fejében, de neked személyesen melyik pillanat vagy mérkőzés jelenti a legtöbbet a paksi mezben?
2: Hát igazából így egy meccset nem nagyon tudok kiemelni. Nagyon sok olyan meccsünk volt, ami emlékezetes, gondolok itt a kupadöntőkre. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha talán így mondanom kéne, akkor én a kupadöntőket mondanám. Ugye azokat a családunk is közelről láthatta, ugye a Puskás Ferenc arénába, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ezeket tudnám kiemelni.
1: Uh-huh. Azért erre viszonylag sokáig kellett várni, hogy kupagyőztes legyen, már hogy a te karriered során. Volt olyan pillanat mondjuk a 18 év alatt, amit a Paksnál játszottál, hogy ugye elbizonytalanodtál, hogy lehet, hogy el kellene hagyni a pályát, lehet, hogy abba kéne hagyni, új dologba kezdeni. Volt ilyen?
2: Hát igazából nem, mert én mindig focista akartam lenni, és nagyon szeretek még most is focizni. Úgyhogy igazából ilyen nem fordult meg a fejemben. Nyilván voltak nehezebb időszakok, amikor nem úgy megy a játék. Hát azokat nem könnyű megélni, de nyilván ilyen nem fordult meg a fejembe, hogy abba kéne hagynom a futballt és mást csinálni.
1: És mi segített például akkor, amikor egy ilyen nehezebb időszakban voltál, hogy abból kijöjj?
2: Hát a családom belül azért sokat segítenek, vannak például a tesóim is fociztak, apósom is focizott, feleségem is focizott, úgyhogy igazából, hogyha bármi probléma van, akkor azért velük meg lehet beszélni.
1: Akkor itt tényleg mindenki focizott. Egyébként a gyerekkorodban, tehát hogy gondolom onnan eredezteted azt, hogy focista szeretnél lenni, tehát ott mi motivált téged? Egyszerűen bekerültél akkor az aséhoz, ugye, mert az asénál kezdted a focit, és annyira megtetszett, hogy akkor érezted, hogy jó, ez vagyok én, vagy pedig valahogy máshogy, nem tudom, szülők, stb.
2: Nekem az idősebbik bátyám, a Búzás Attila, ő focizott az asén annó, és ő elkerült több csapatba, és ugye nekem ő mindig ott volt példaként, és nagyon szerettem volna focista lenni, tényleg, tehát ez volt a legfőbb vágyom.
1: Na, ha már példaképet említettél, akkor az egyik a tesód, viszont rajta kívül egyébként ki az, akinek a játékát akár a mostani magyar fociban, akár külföldön nagyra tartod?
2: Hát igazából sok ilyen futballista van, de így kiemelni egyet-egyet nem nagyon szeretek, mert tényleg nagyon sok jó futballista van. Lehet, hogy most mondanék olyan nevet, nem is tudnák, hogy kiről beszélek, szóval igazából tényleg nem szeretnék így kiemelni egy-egy embert, hanem tényleg így nagyon sok olyan játékos van, akiről lehet példát venni.
1: Uh-huh. És mennyire nézed, egyébként mennyire követed a világfutballt? Mert hogy nyilván te játszod, és ugye sokszor az van, ha valaki valamilyen szakmát űz, akkor már a hivatalos meccsei, mérkőzésein kívül nem biztos, hogy annyira nézi másokét, de te például ebben tekintetben milyen vagy? A VB-t például követted?
2: Igen, néztem a VB-t, bár kevesebb meccset láttam belőle, mint szerettem volna, illetve nem nagyon tetszettek a meccsek, szóval annyira nem, de nyilván követtem, tehát azért követem a focit, mert érdekel egyrésztről, a másrésztről pedig szeretnék majd edzősködni is nagyobb korosztályoknál, és emiatt is nézem, tehát azért igyekszem követni.
1: Aha, de már most is edzősködsz, ha jól tudom, csak még a kicsiknél.
2: Így igaz, igen.
1: Na és például az milyen kihívásokat tartogatott számodra, amire úgy nem gondoltál akkor, amikor belevágtál ebbe az edzői dologba?
2: Igazából minden kisgyerek más, és ugye már 3 éve vagyok a kicsiknél, és ugye mindig cserélődünk, hát azért mindig az elejéről kell kezdeni, és azért az nehéz felvenni, mert ugye van már egy ritmusunk, amit meg kialakítunk egy év alatt nagyjából, akik már ott vannak egy éve vagy kettő, azok már tudják, és utána ugye feladjuk őket, és jönnek az új srácok, akiket újra be kell tanítani, és ez azért néha akadály.
1: Igen, igen, ez nem lehet könnyű. És látsz egyébként olyan kis tehetséget, akiben úgy látod, hogy na, ő valószínű majd az utódok egyike lesz?
2: Az a baj, hogy ilyen kis korosztályban még ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy vannak ugye későn érő típusok, ha akarom mondani, akkor a Varga Barnira gondolok, akit ugye nagyon későn fedeztek fel, vagy éppen a Szappanos Peti, aki sokáig nem volt NB1-be, akik voltak itt, megismerhetik a hallgatók is őket. Én azt gondolom, hogy ilyen kiskorban az a lényeg, hogy mindenki szeresse meg a sportot, és maradjon a sport közelébe. Aztán, hogy lesz-e belőlük futballista vagy nem, az már más kérdés.
1: Mi az, ami ennyi év után is úgy benned van a Paksi FC kapcsán, ami a kezdetekkor is még már ott volt?
2: Hát igazából nem tudom, tényleg amit mondtál, én ugye ott lakom a stadion mellett, minden nap elmegyek mellett, minden nap látom, minden nap ott vagyok, tehát igazából nekem ez egy olyan, mint hogyha egy második otthonom lenne.
1: Na, ezt pont erre akartam egyébként rákérdezni, ez lett volna az utolsó kérdés, hogy mit jelent számodra ez a klub és a Paks FC, de akkor meg is válaszolt, tehát, hogy ez olyan, mintha egy második otthon, egy család lenne számodra. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok akkor ehhez a 400 mérkőzéshez, tényleg elképesztő, hát gyakorlatilag te vagy a minden idők, ahogy így láttam az ilyen focis oldalakon, nálad több mérkőzést egy klubnál senki nem játszott. Azért ez nem semmi. És gondolom, hogy ez azért a te szívedet is megmelegíti. Bár tudom, hogy a Telepakson azt nyilatkoztad egyszer, hogy te nem vagy a számoknak az embere, és nem számolod annyira, de most elégedett vagy ezzel?
2: Nyilván persze elégedett vagyok. Ha ezt azt mondják 18 évesen, hogy ennyi meccsem lesz, és itt játszhatok ennyi meccset, akkor az vígan aláírtam volna. Hál' Istennek ez most meg is történt. Valóban nem vagyok a számok embere, annyira nem szoktam foglalkozni ezzel, de hál' Istennek vannak a klubnál, akik foglalkoznak ezzel.
1: Hát és reméljük, hogy azért még egy darabig játszani fogsz a klubnál, úgyhogy ez a szám, ez csak nőni fog itt a következő időszakban.
2: Reméljük.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Szóval Richter Egészségváros ugye érkeznek szeptember 12-én Paksra, az ASE sporttelepen lesz, tanácsadásokkal, szűrésekkel és szórakoztató jellegű családi programokkal is, tehát nem csak azért mehet ki az ember, hogy megtudja, hogy magas-e a vérnyomása, vagy a koleszterin szintje, vagy bármi, és azzal kell-e valamit kezdeni, hanem azért is, hogy egy kicsit jól akarja csak érezni magát, és nem mellesleg, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azon kívül, hogy az egészségünkért nagyon sokat tehetünk, a városért is sokat tehetünk. Úgyhogy akkor Strasser Tamás föl lesz iratkozva az összes szűrővizsgálatra, mindenhol ott fog ülni az ismeretterjesztő előadásokon.
2: Figyelj, most megnyitom a plakátot, mert hogy például, amikor Heringes Anita és a Tóczi Vosetelka, a Gyógyászati Központ főigazgatója ma reggel nálad vendég volt, akkor ugye a fotótok alá betettük a plakátját a rendezvénynek. Na, nézzük meg, hogy Tamás mire iratnánk be.
1: Na,
2: először is lesznek tanácsadások. Akkor nézzük meg, hogy milyen tanácsra van szüksége Strasser Tamásnak.
1: Ha hallgat minket, akkor nyugodtan írhat nekünk, hogy...
2: Szerinted csontritkulás, vagy depresszió és szorongást? Mind a kettő fontosuk, és nem akarom elviccelni.
1: A korából kifolyólag már, igen, tehát ugye a csontritkulást azért 50 felett szokták mondani, igaz? Hogy azt arra érdemes,
2: a szűrést... 50-60.
1: 50-60?
2: Igen.
1: Jó, hát, na várjál most...
2: Várjál, van ilyen, hogy memória zavar.
1: Az inkább nekem kellene.
2: Tényleg?
1: Igen, abszolút.
2: A szabad péntekben akkor légy szíves, ezt megrendelném. Ezt megrendelném tőletek, hogy dumáljátok ki, hogy a 12-i tanácsadási programok kapcsán.
1: Mit fogunk igénybe venni?
2: Igen. Én a kardiológia, egyébként ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok, és lehet, hogy ezeken a tanácsadásokon például tényleg azoknak érdemes részt venni, akik tudják. Tehát akik tudják, hogy van ilyen problémájuk csontritkulással, vagy kardiológiai problémákkal küzdenek, esetleg már szívgyógyszert szednek, és lehet, hogy van orvosuk, aki időnként rendezi őket, de biztos vagyok benne, hogy lehet itt jó dolgokat találni. Hát a szűrések...
1: Én most bocsánat, csak itt muszáj ellent mondanom, mert szerintem mindenkinek, tehát nem csak annak, aki tudja, hogy van valami, hanem az is, aki úgy érzi, hogy nincs semmi, mert sose lehet tudni, és tényleg ilyen hirtelenjében azt gondolod, hogy minden rendben, aztán egyszer csak valami felüti a fejét, de lehet, ha egyébként kilátogatnál mondjuk a Richter Egészségvárosra szombaton 12-én, délelőtt délután, akkor megtudnád, és időben tudnál már előre hát megelőzni a problémát.
2: Igen, abszolút. De azt nagyon fontos, hogy tisztázzuk, és nem tudom, te hogy vagy veled, de minél közelebb kerülünk a szombati naphoz, a szeptember 12-i szombati naphoz, én bennem annál inkább kezd el erősödni és tudatosodni, hogy miről is van szó. Tehát, hogy ez, hogy 3,5 millió forint adományt kap,

0: Szem,
1: ja, ez egy jó ötlet.
0: Hogy csinálták ezt meg? Tehát valami tanácsot adjanak.
1: Különben én azon gondolkoztam, miközben a Tóth Ivosetek, a főigazgató asszony itt mesélte ezeket a dolgokat, hogy esküszöm, hogy a városnapi felvonulást úgy egy az egybe, tudod, amikor közel 1000 ember Pakson vonul,
0: igen,
1: azt én így egy az egybe kivinném oda, tehát a civil szervezeteket, mindenkit, és akkor mindenki az összes szűrésen vegyen részt, ami azt jelenti, hogy mondjuk, most mit tudom én, ha 500 forint és van
0: számoljunk.
1: 10, igen, tehát hogy mondjuk, ha van 10 szűrés, 500 forintot ér mindegyik szűrés, akkor az már ugye eleve 5000 forint, de ha részt vettél a sétán is, az 1500, akkor igen, már 6500.
0: És ezt szorozzuk be 1000-rel?
1: És ezt szorozzuk be 1000-re, tehát már az is
0: akkor
1: egy jó alap.
0: 6,5 millió forint, ugye?
1: Na igen, de ugye azt is elmondta Tóth Ivosetek, hogy a Richternek a közösségi oldalán, a Facebook oldalán ugye folyamatosan közvetíteni fognak, és ott lájkokkal, kommentek kell, lehet plusz 500 forintokat szerezni, és hogy nagyon sok pénz például Kiskunhalasnak is ezáltal gyűlt össze, hogy ott ment ezerrel a kommentelés meg a lájkolás, és hát természetesen, hogyha az ismeretterjesztő programokon részt vettek, vagy ha valaki részt vett már a filmvetítésen, ami amúgy zseniális volt, nagyon informatív, nagyon jó a múlt héten, és kapott egy ilyen kis kártyát, azt is hozza magával, és azt is adja le, és az plusz 500 font. Szóval nagyon jó ez a kezdeményezés, nagyon ki van ezt találva.
0: Nagyon ki van találva, tényleg, hát a nem tudom, a marketingesek meg a szakemberek előtt le a kalappal, akik már egy jó 15 évvel ezelőtt kitalálták. Állítólag Kalocsán például egy olyan 15 évvel ezelőtt már ott volt a Richter Egészségváros programja, és most végre Paks is sorra került. Én egyébként azt javaslom most mindenkinek, sőt nem tudom, hogy kérhetem-e, nem tudom, vezetés közben mondjuk ne, de aki most hallgat bennünket, vegye a kezébe a telefonját, nyissa meg a Facebookot, keresse rá az Egészségváros nevű Facebook oldalra, és azt be kéne követni, már most ma bekövethetjük, most még nem
1: bizony. Meg is fogjuk osztani a Facebook oldalunkon, a Paks FM Facebook oldalán is.
0: Most még nem számítanak a lájkok. Jaj, nem is tudom, hogy a polgármester asszony, vagy Etelka mondta, hogy van egy kolléganő a hivatalban, és mondta, hogy már napok óta az Egészségváros posztjait lájkolgatja, de mondták neki, hogy még nem csörög.
1: Nem tilos még... egyébként, tehát hogyha igen, már valaki esetleg elkezdi, most akkor már lesz rutinja, amikor...
0: Igen.
1: Amikor arra kerül a sor.
0: Egészségváros 19 000 követője van jelenleg, egészség ezreknek, milliók a kórháznak, ez a szlogenje az oldalnak, és ezen az oldalon fog az történni a szombati napon az Egészségváros oldalán, hogy az összes, állítólag az összes Pakson megtartott orvosok és szakértők, egészségügyi szakértők által megtartott előadást live-olják majd, és amennyiben nézzük, live-oljuk, kommenteljük, vagy megosztjuk ezeket az előadásokat, az is 500 pontot ér. Úgyhogy itt szét kéne kommentelni, és osztva, tudod, általában ezt szokták a kommentelők, osztva, nem tudom, le kéne tekerni egyébként, meg kéne nézni, hogy melyik város hogyan aktívoskodott, és akkor lehetne onnan jó példát találni. Hát arról nem is beszélve egyébként, hogy Gabi, te is kint leszel a helyszínen, hát és szintén a Facebookon ti fogtok tudósítani Levivel.
1: Így van.
2: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újraindulhatnak a háromoldalú orosz-amerikai ukrán tárgyalások az ukrajnai konfliktus rendezéséről, amelyek helyszíne ismét Abu Dhabi lehet, közölte az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov hangsúlyozta, a találkozók lehetőségéről már egyeztettek az amerikai féllel, konkrét rendezési úti terv azonban egyelőre nem létezik. Az elnöki tanácsadó emlékeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump keddi telefonbeszélgetése az amerikai közvetítők korábbi moszkvai és kijevi egyeztetéseinek folytatása volt. Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő szerdán megerősítette a találkozók újraindításáról szóló megállapodást és rámutatott, hogy bár konkrét úti terv még nincsen, Oroszország nyitott a párbeszédre. Peszkov hozzátette, Vlagyimir Putyin és Donald Trump személyes találkozójára is van esély az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, írja az MTI.
2: Biztosított a paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszint emelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Őszi kulturális pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára Paksváros önkormányzata. A Humánpolitikai Bizottság olyan paksi székhelyű alapítványok és egyesületek jelentkezését várja, amelyek kulturális események megvalósítását vagy a város értékeinek, hagyományainak megőrzését és ápolását tűzték ki célul. A támogatási kérelmeket személyesen lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási osztályán. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 21-e hétfő déli 12 óra. A részletes felhívás és a letölthető adatlapok a paks.hu weboldalon érhetők el. Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolicz István Városi Könyvtárban, a Szavak Ereje program sorozatban. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz címmel, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörében.
3: Arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt 2 könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit céltérkép, képnek hívunk, vagy vision boardnak. Én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
5: Paks FM.
4: Összekött.
0: Paks FM.

0: csak hazai. A Paks FM-en.
1: Cica baba pipicsibe, csajzi liba, szívi bigge, mindegy, hogyan nevezed, hogy magázod vagy tegezed, mert belőle csak egy van, ő a number one.

0: FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos asszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Bóna Szabolcs tárcavezető elismerte az asszályt Viszmajor eseményként, így a termelőknek már nem kell külön igazolást csatolniuk a szárazságról. Bizonyos támogatási feltételek elmaradása esetén külön bejelentésre sincs szükség, azonban ez nem jelent általános felmentést minden kötelezettség alól. Mentesülnek a gazdák például a túllegeltetés tilalma, a pásztorló és a szakaszos legeltetés, valamint a gyep területek bizonyos hasznosítási szabályai alól. A tárca hangsúlyozza, a Viszmajor eljárás nem helyettesíti a mezőgazdasági káresemény bejelentését, az asszálykárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük legkésőbb szeptember 30-ig, írja az MTI. Biztosított a Paksi atomerőmű hűtővízellátása, közölte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Az OVF mérései alapján, ha nem épülne a fenékküszöb, akkor az atomerőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Azt írták, miközben a mérések kezdete óta még soha nem tapasztalt mértékben csökkent le a Duna vízhozama, és a budapesti vízmércén tegnap napközben 1 cm-ig apadt a folyó vízállása, az épülő fenékküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál azonban biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. A szervezet szerint a Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként. Ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amik miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Az épülő fenékküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű vízkivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, mert jelenleg 50 cm-nél is nagyobb a vízszint, hangsúlyozta a főigazgatóság. Hozzátették, a munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízán. Őszi kulturális pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára Paksváros önkormányzata. A Humánpolitikai Bizottság olyan paksi székhelyű alapítványok és egyesületek jelentkezését várja, amelyek kulturális események megvalósítását vagy a város értékeinek, hagyományainak megőrzését és ápolását tűzték ki célul. A támogatási kérelmeket személyesen lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási osztályán. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 21-e hétfő déli 12 óra. A részletes felhívás és a letölthető adatlapok a paks.hu weboldalon érhetők el. Ittasan és engedély nélkül motorozott Medinán egy férfi, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök szeptember 7-én délután 3:47 körül igazoltattak egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit Medinán. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 32 éves férfi vezetési jogosultsága szünetel, és az utánképzést nem végezte el, a jármű vezetéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik. A szonda is pozitív értéket jelzett, ezért a hitelesített légalkoholmérőt a helyszínen fújották meg a sofőrrel. A mért eredmény alapján ittas vezetés miatt büntető eljárás indul ellene. Az engedély nélküli vezetés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás keretében előállították, majd őrizetbe vették a férfit.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatát Ivica Skelin vezeti az idei nyártól. Az 52 éves horvát szakember személyében tapasztalt edző érkezett az atomvárosba. Vezetőedzőként 2005-ben mutatkozott be a KK Split együttesénél, és az elmúlt években különböző országokban dolgozott, többek között Belgiumban és Hollandiában, itt aratta a legnagyobb sikereit. Több trófeát is nyert, és Hollandia és Belgium év edzője díjat is átvehette. A 2017-18-as szezonban a horvát válogatott vezetőedzője volt. Ivica Skelin legutóbb Lengyelországban a Légia Varsó és a Czarny Slupsk csapatait irányította.
2: A horvát válogatottnak lehettem a szövetségkapitánya, majd szintén a horvát válogatott, hogy az olimpián is szerepelt, ugye másodedzőként voltam jelen. Hollandiában és Belgiumban a bajnokságot is sikerült nyernem, kupát is, Lengyelországban a playoffba kerültünk. Volt mindenhol valami, amit én sikernek könyvelek el a karrierem során. Ami a mi játékunkat fogja jellemezni, érezni ebben a szezonban, azaz, hogy rengeteget fogunk futni, próbálni minél több tranzíciós kosarat szerezni. Mindemellett sok kosarat és sok pontot várok a csapattól, tehát szeretném azt, hogyha sok pontos meccseket tudnánk játszani, és persze védekezésben is és támadásban is a keménységet és a gyorsaságot fogom elvárni, úgyhogy összességében talán ez fogja a játékunkat jellemezni. Ugye talán az a úgymond különleges ebben a csapatban, hogy nagyon sokan ismerik egymást és összeszoktak már ugye az előző szezonokból. Kémia az úgy gondolom, hogy megvan. Igazából így egy-egy játékos nem is tudnék kiemelni, hogy ki milyen esetleg vezérszerepet kaphatna ugye a pályán. Ez majd úgyis idővel fog eldőlni, ahogy a bajnokság elkezdődik, és mi is ritmusba jövünk, és még jobban összeszokik a gárda.
1: Az NB1-es kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét. Az ASE hazai pályán kezd, a Pécsi Universitas együttesét fogadja majd a Gesztenyés úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: PoksFM. Összekött.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportból.

0: XFM. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girl-dal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: De egyébként, ha gyereket teszed a középpontjába ennek az egész kérdésnek, akkor meg egyértelműen a kicsi iskola jobb. Tehát a gyereknek...
2: Nem lehet focizni.
1: De.
2: Ha nem lehet focizni, akkor nem jó az a gyereknek.
1: De hogy?
2: Ezt most mondom.
1: Figyelj, a gyereknek a figyelemre van szükség, és a figyelem, ugye, az minél kisebb az osztály, annál több figyelem tud ráhárulni.
2: De legyen sok osztály, mondtam, egy
1: jó,
2: helyen.
1: Hát
2: tehát
1: most...
2: ne az legyen, hogy egy iskolában van 10 gyerek egy osztályban, akik semmit nem tudnak csinálni, mert akkor a korkülönbség. Mert lehet, hogy egy gimnáziumban már lehet az elsős és a negyedikes tud egymással focizni.
1: Ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy akár még a vegyes csoportok is szerintem működőképesek tudnak lenni. Egyébként sokkal jobban együttműködnek a kicsik a nagyokkal is, mondjuk egy vegyes csoportba, de
2: foci
1: jó.
2: Közben.
1: Hát nem csak foci, nem foci
2: de
1: közben,
2: a foci
1: nem csak
2: fociról
1: szól,
2: hogy nagyon
1: mi vagy te Orbán Viktor?
2: Nem vagyok Orbán.
1: Minden a fociról szól.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összeköt. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta 3-szoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!